ez Rádió Edi csak igazi mai sláger megy, és egy picit hadd emeljem ki még egyszer a Rádió Edi DJ-ket, mert hogy elképesztő bulit csináltak a kampuszon is. Volt Rádió Stage, tele Rádió Edi DJ-kkel, és hát szerintem teljesen objektív megállapítás, hogy a legnagyobb bulik ott voltak. Képek, videók a social felületeinken, a Rádió Edi DJ-k közül pedig DJ Metzger Viki most a folytatásban, Nagy Bogival, Miss Mooddal, ez az éden, amit indítok a Rádió Edi-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, be?

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, David Guetta pedig ismét bizonyított, mert hogy egy újabb nagy sporteseményhez írt hivatalos dalt, ugye a foci VB-hez, ami nemrég zárult, szerintem nagyon rendben volt egyébként. A dal is, meg a foci VB is. Az igazi mai slágerek között ez pedig a legújabb David Guettától, amit Jennifer Lopez-zel készített, Save Me Tonight, óriási kedvenc, ezt én itt a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hogy telik az éjszaka? Remélem mindenki jól van. A lendületet, az igazi mai slágereket a következő órában is hozom, akár mellózunk, akár vezetünk, akár csak simán élvezzük az igazi mai slágereket. Jön majd Sam Feld, jön majd Loi, jön majd a Panic at the Disco, a kezdésben pedig Kamrád. Eztől a Be Mine, ami a következő zenei órát indítja a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt
1: lehet. Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és arra gondoltam, hogy mutatok most egy olyan dalt, amit a rádió egy DJ Lothi Begi készített. Nagyon sok listavezető dalt készít, a legközelebb különböző belőadókkal. Freddyvel nem ez az első közös munkájuk, de ez a legfrissebb és szerintem óriási. Tehát a folytatásban Freddy, Lothi Begi és a Pain and Glory itt a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, meg igazi fesztivál kedvencek. David Guetta után Sam Feld a fogyadásban, és ha már fesztiválok, ne feledjük, ma is lesz játék, többször is strandfesztivál páros belépőért. Aki jókor telefonál, miután indítjuk a játékot, tudja a Rádió 1 szlogent, azt elvisszük egy újabb óriási bulira. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság Loitól, akiről sokan azt mondták, hogy egy slágeres előadó lesz, miután kijött tőle a Get Lucky. Na hát, hova kell lenni jobb bizonyíték, mint egy újabb listavezető dal. Az igazi mai slágerek között a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek, Balázsik, ez fontos, és legalább ilyen fontos, hogy addig is jönnek az igazi mai slágerek. A következő órát például Ray Dalton és a Blood Running indítja. Szenzációs a dal, mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Csak igazi mai sláger megy. David Guetta, Mary Coyle Ray az előző dalban, David Guetta pedig hát na, hogy dolgozott már Ray-el. Nagyon jó szemmel felfedezi a tehetségeket, és nagyon nagy zenéket készít vele. Na ez viszont most, amit hozok Ray-től, ez a saját igazi mai slágere, ami mindenhol a legjobb dalok között aktuálisan. Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Regál Lili, akinél szerintem nagyon menő, hogy most nemzetközileg is egyre többször felfedezik. Legutóbb például, mikor meghívták Majorkára zenélni, olyannyira tetszett ott mindenkinek, hogy azonnal bukkolták még ott helyben egy másik időpontra, néhány nappal későbbre, és azóta már vissza is hívták fellépni. Pedig ott is magas a lét, szóval nagyon gratulálunk Lilinek. Ez pedig az igazi mai slágere, Regál Lili és a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy igazi fesztivál kedvencek megállás nélkül. Így lesz ez a fogyarásban is, hozom Alex Kencsitől a Bambolét, és hozom a fontos infót, hogy ma is lesz játék a Rádió 1-en páros belépőjét a Strandfesztiválra. Na rá, hogy a Balcsi parton is mi hozzuk a legnagyobb hangulatot, és mi visszük oda a Rádió 1-eseket. Szóval lesz játék, addig pedig jönnek az igazi mai slágerek. Alex Kencsi, Bambolé, ahogy ígértem, ezt indítom már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Pótfelvételit hirdet az STE, buszmegállók újulnak meg Szegeden, felfrissült a könyvtár épülete. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Még nincs vége a felvételi időszaknak a Szegedi Tudományegyetemen. A délmagyar.hu számolt be róla, hogy az intézmény pótfelvételije július 30-án indul, a jelentkezéseket augusztus 7-ig várják. Azok adhatják be a jelentkezésüket, akik idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, vagy egyetlen egyetemre sem jutottak be. A pedagógus képzési területeken a pótfelvételiben is lesznek államilag finanszírozott helyek. A meghirdetett szakok listáját és a részletes tudnivalókat a jelentkezési időszak kezdetén teszi közzé az egyetem. A pótfelvételi és a külföldi jelentkezések lezárása után várhatóan mintegy 9000 első éves kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben az STE-n. Jelentős fejlesztés kezdődik a szegedi buszmegállóknál. A Dél-Magyarország információi szerint 3 új megálló épül, 12-t pedig átépítenek. Az új megállókat a Dorozsmai úti stadionnál mindkét irányban, valamint Tompa-szigeten a Gyálai út és a Szúnyog utca csomópontjánál alakítják ki. Ezzel párhuzamosan a Szegedi Városkép és Piac Kft. Saját forrásból több mint 70 utasvárót újít fel. A 45 millió forintos beruházás során felújítják a fémszerkezeteket, és ahol szükséges a tetőt, a padokat, valamint az oldalüvegeket is kicserélik. A munkálatok várhatóan november közepéig tartanak. Nem csak a mosdók és a liftek újultak meg a Szegedi Somogyi Könyvtár dómtéri épületében, hanem az egész környezet felfrissült. Alpinisták segítségével pucolták le a nagy magasságban lévő ablakokat, de új virágok is bekerültek a fogadóterekbe. Ezeknek a látogatók mindig nagyon örülnek, mondta el Sikaláné Sánta Ildikó, a könyvtár vezetője.
3: Azonnal észreveszik, például azért is említettem a virágokat, mert azonnal észreveszik, hogy egy kicsit azok is megújultak, meg a belső környezetünk frissebb lett. Évközben folyamatosan megy az épületnek a tisztántartása, de ilyenkor célirányosan nagyobb erővel törekszünk arra, hogy padlószőnyeg mindenhol átmosásra kerüljön, portörlés mindenhol meglegyen, ablakoknak a belső felületének a tisztítása megtörténjen.
2: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Változóan felhős időre számíthatunk, de térségünkben inkább a napsütésé lesz a főszerep. A déli délnyugati szél időnként megélénkül, zivatar környezetében nem kizárt erős viharos széllökés. Az északnyugati szél mérséklődik, délután 25 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, fú, már 4:60. Az igazi mai slágerek között pedig Dua Lipa jön, egyébként július 28-a és Alina is Szabolcs névnap. Ahogy ígértem, Dua Lipa, akinek egyébként ezen a héten lesz az apukájával közös fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál, elképesztő nevekkel a line-upon Katy Perry, Luis Capaldi és többek között fellép Martin Garrix is. Na most viszont ő jön, Dua Lipa, az igazi mai sláger a Dance the Night.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék Strandfesztivál páros belépőért. Figyelni kell, hogy mikor indítunk játékot, bármikor szólhatunk, amikor szólunk, tizedikként kell csörögni. 0623111111 a számunk, mondani a Rádió 1 szlogent. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és bang, ott az ajándék, a páros belépő a Strandfesztiválra. Ő pedig a Rádió 1 DJ-je Cookie Carnerrel és a legújabbal a Fire-rel, ezt indítom már is.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, esőre ma is számítani kell elszórtan, de azért 25 fok lesz a hét második felében, pedig akár 29-30 fok is hétvégére. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Bestzone a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gene Hackman haláláról már kibeszéltük, igen, megnéztük, és kiderült, hogy van valami 20 vagy 80 millió dolláros.
2: 20 vagy 80,
1: nem tudom mi a hagyaték.
3: Ugye? Igen, 80 millió dollár.
1: 80 van. Millió dolláros hagyaték van a furán, fura körülmények között elhunyt Gene Hackman és felesége után. Most már olyan variáció is van, hogy egy hétig a feleség ugye halott volt, Gene Hackman ott őrizte, aztán ő is elvágódott, a kutya is ott volt. Tehát itt már minden verziót lefutatott az FBI. És egyértelmű, hogy nyilván kinyírták őket, de sose fog kiderülni. Nem is ez a lényeg, hanem, hogy...
2: Hiszen koronatanul lett volna.
1: A Jeffrey Epstein ügyben. De nem is ez a lényeg, de hogy hagyott, illetve pontosabban nem hagyott 60 vagy 80 millió dollárt a gyerekeire. És aztán hosszasan boncolgatták, hogy mégis a gyerekek meg fogják kapni, de ez a Gene egy büdös forintot nem adott a gyerekeinek. Semmit. A 80 millió dollárt.
2: Mert nem végrendelkezett, tehát nincsen egy papír erről.
1: Vagy volt elvileg végrendelet, de hogy nem adta a gyerekeknek, hanem alapítványoknak és mindenkinek szanaszét szórta, és ezek a büdös kölkök, ezek egy rohadt centet nem kaptak ami ebből a 80 érdekes, millió dolláros vagyomból.
3: Mert a gyerekek többször nyilatkozták, hogy nagyon jó kapcsolatban voltak apukájúval. Apukájukkal majd kiderült, hogy nem tudom, hónapok óta nem is látogatták a fatert.
1: Örös nyilatkozata, 6 hete az apát halott, igen, és föl se hívod.
3: És nem tűnik föl.
1: A feleset ugye a felnőtt korban 6-7 nem kapcsolattartás.
2: Azért az elég sok.
1: A sok, nem? Abból a papa 4-et már halotta, húzott le házba.
3: Igen, lehet, hogy keresték, de nem vette fel a telefont.
1: Miként igaz, majd visszahív az öreg. De lehet, az öreg az, mit tudom én, 2 hetente telefonált vissza. Tehát lehet, hogy nem volt már annyira aktív. Kerestük, nem vette fel, biztos vásárol, majd újra hívjuk. Nem?
2: Valahol az áristoppos
1: kajákat. Áristopp környékén ott a papa sétált, közben szegény a mama már, ugye, hát ő már elköltözött.
2: És nem kaptak egy büdös fillért
1: se. És egy büdös forintot se kaptak.
2: Azért az nagy szíven szúrás.
1: Igen, szerinted az az, hát amikor örökösnek számítasz rám?
3: Hát ott van 80 millió dollár, és abból, mert ugye, ha egyébként anyádnak a bankszámláján van 1 millió forint, és nem rád hagyja, arra is azt mondod, hogy hát mama, azért csak én vagyok a gyereked, de az nem olyan megrázó, mint a 80 millió dollár.
2: Hát minden szempontból megrázó. De igen, 80 millát, hogyha úgy szétosztogat a barátai, meg alapítványok között, és te abból egy petákot nem látsz, azért az, ez egy kicsit
1: szintos. Igen, ugye azt mondta, hogy ő rátette a feleségére, csak ugye a feleség is hát együtt költöztek át ugye az örök vadászmezőkre, és ezért ugye hát most nyilván törvényes örökösök illeti meg, ha a kedvezményezett is meghal, és ebből egy most egy hosszú jogi procedúra lesz, azért a gyerekek rámozdultak a 80 ember. Tehát mondták, hogy azért, akkor valamit találjunk, így van. De hogy ez egy hosszú jogi per lesz. Amiről még nem beszéltünk, és ami még nem volt témánk, hogy van-e ilyen, hogy Magyarországon valaki örököl, kiszúrnak vele, ráhagynak egy francia kártyát, egy paklit, egy hamutartót. Tehát a legnagyobb csodák a végrendeletben, amikor nem akartad elhinni, hogy az apád, az anyád, a nagyszüleid, valaki valami olyan hagyott rád, hogy tényleg, tehát a sörös dobozait és a sör alá téteid nagyságrendeket keresjük most, nem a Versailles kastélyokat.
3: De várjál, hát pont ez a szép benne, ugye úgy szokott, hogy és fiamra hagyom a sörös doboz alá tétemet, igen, a 400 milliós házat meg pedig Mollyra a kutyára.
1: Nem érte. Nagyon van szerintem ez Magyarországon, hogy a 400 milliós házat Mollyra.
3: De vagy izére, vagy dehogy nem. Én ismerek ilyen sztorit.
1: Ne.
3: Hogy mondom neked, a gyerekek egy fillért nem kaptak, hogy hívják, végrendelkezett a fater, már csak ő élt, egy fillért nem kaptak, nem 400 milliós volt a ház, de azt hiszem ilyen 80 millió forint, és az volt a végrendeletben, hogy ezt el kell adni, és a helyi kutya otthonnak kell adni a pénzt.
1: Wow! Na, papa oda csapott a végén.
3: Oda. Igen, nem volt felhőtlen a kapcsolat.
2: Az a nagyon biztos, amikor azt hiszi az anyuka vagy az apuka, hogy a porcelán készlet, meg az evőeszköz készlet, hogy az élete nagy kincse, és akkor azt ráhagyományozza a gyerekeire, akik aztán csak rakják balról, jobbra, jobbról, balra, és soha semmit nem fognak vele kezdeni.
1: De ez azért van, mert ő értéket gondol bele, azt vagy azért gondolja, van, mert őrizgette, cipelte, hogy ez egy óriási érték.
2: Igen, ez egy nagy rele. Hát nálam mi megnyertük az üdvözlőt.
1: Volt végrendeleti? Olvastatok? Vagy van ilyen, hogy rendes végrendelet? Van ennek kultúrája, hagyománya Magyarországon?
3: Szerintem igen, sokan írnak.
1: Mert Amerikában nagyon megy.
3: Abban az esetben is leginkább, ha ki akarsz belőle tagadni valakit.
1: Hogy ő biztos, hogy ne kapjon semmit.
2: Hát az én édesanyám írt, és leírta szépen, hogy megkaptam az üdülési jogot. Jippi! Így erről kénytelen volt utána a közjegyző rendelkezni. Tehát
1: és mondta, most próbálsz kibászni van, belőle?
2: Nem is fogok tudni soha az életbe. Ezt a
1: megnézetted?
2: A szép unokáim is meg fogják.
1: De megnézetted? És rád, hogy ez nagyon jó. Rád, az anyád egy üdülési jogot?
2: Kettőt.
1: Amivel ő bevásárolta magát valahova?
2: Hogyne.
1: És?
2: Kreisbergbe.
3: De szép hely, Kreisbergbe.
1: Jó, hogy ne imádom.
2: Kreisbergbe és Bükkfürdőre. Két üdülési jog. Ez a kettő.
1: És milyen kötelezettséged van ezzel?
2: Hogy fizetek.
3: Ne! Mennyit kell erre
2: fizetek.
1: De na, évente?
2: Igen. Tehát az van, hogy két évente mehetnénk nyaralni. De ezt már, édesanyám már, amikor élt már, akkor próbáltuk nagyon leveszélni róla, de mindig jött, hogy ti majd megöröklitek. És mondtuk, hogy nem akarjuk megörökölni. De hidd el, hogy ez nagyon jó lesz, majd elmentek nyaralni. De mondtuk, hogy nem szeretnénk elmenni nyaralni. Járunk nyaralni. Ne vedd meg, mert csak pénzkidobás. Na, megörököltük, most próbálom felgönnyölíteni, hogy hány százezer forintot kell kifizessek.
1: És nem tudsz belőle kilépni?
2: Nem, mert ezekből soha nem.
1: Úgy, olyat írt alá mama, hogy 20 évig kötet, ne csinálj.
2: 20 év, még 20 év.
3: És minden évben fürdő, haver.
2: Minden második évben is fizethetem a közös költséget.
1: Hát akkor legalább menjetek le.
2: Az apartmán.
1: Mozgalmas hely, tehát nagyon Bükkfürdő zajlik az élet.
2: Kreisberg gyönyörű síközpont. Nyára van időpontunk.
1: Mama behúzhat utit.
3: De szép, add el a Zsülnek, Zsül szereti a hegyeket, szívesen megy.
2: Úgyhogy mi ezt így megszívtuk.
1: Gyönyörű. Örököltem 8760 forintot, ezután be kellett fizetnem 11000 forint öröklési adót.
3: Nagyapám soha nem volt szomjas életében, amikor meghalt, kiderült, hogy egy erdőt hagyott apukámra, majd a hagyatéki tárgyalásra jött az újabb meglepetés, hogy az erdő 3 fából állt.
2: 3 facsemete valahol az út
3: könnyen
2: szélén.
3: Jött, könnyen ment, ahogy írja a hallgató.
1: 60-ban van bérelt horgászhelyem, aminek a bérleti jogát 2,5 millióért vehettem meg, ezen kívül évi 300 mátyás, hogy ott horgászhassa.
2: És ez, hogy örökül.
1: Csodálatos, csodálatos. Mamám után a házat örökölte a család 8 fő, az ingatlanos jutalika több volt, mint amit én kaptam a házból.
3: Gondolj el, valami Szabolcs-Szatmár megye, vagy Békés megyében volt a házikó. Akkor az tényleg nem sok.
1: Igen. Apám karácsony grúnyt el, tudtam, hogy vannak autói, amikkel foglalkozott hobbiként, de idővel találtam még mindig egyet. Aztán még egyet. Most 19 autót találtam, ami az ő nevén van. Egyik sem indul. Mondhatni roncsok. Ő ezeket örökölte.
2: Tudjátok, mi a durva, hogy az idős emberek a haláluk előtt egy 5-10 évvel elkezdenek így gyűjtögetni. Tehát, hogy tele lesz a lakásuk egy csomó olyan felesleges holmival, hogy már nem szanálnak, hanem még begyűjtenek dolgokat. És ott állsz egy rakás kristályvázával, meg tányérokkal,
1: konténer,
2: meg akármiket.
1: Azonnal
2: amiket
1: konténer.
2: Igazából nincs szíved kidobni, mert hogy igen.
1: Hát tárgyak, hát semmi nem kötődik hozzá. Nagy konténer.
3: Azt kész.
1: Hadd menjen.
2: Na hát
1: nem?
2: Nekünk így van, egy csomó ilyen holmink, ne tudjátok.
1: De minek? De miért? Hát te nem tudod elengedni, akkor valószínűleg nem ő hagyja rád, nem?
2: Mert ez valaki számára érték, csak még nem találtam meg azt az embert.
1: Ja, hát is egy kis garázsvásáros gyűjtögető, érted? Valakinek jó lesz az még. Hát akkor, na de akkor itt van baj az elengedéssel. Kell egy konténer belerakni, csokolom. Nem? Most nem a legszemélyesebb tárgyaira gondolok, persze, nyilván, mert azt nem akarja az ember odaadni.
2: Annyi vázánk, annyi tányérunk, annyi terítőnk, lepedőnk, en szarunk lehet, hogy nem.
1: Nem meghalok a gyűjtögető emberektől, nem bírom. Én mindentől szabadulok. Örököltem nagyomámtól 100 000 forint értékű árkot. Annak is a 72-2560-ad részét. Árkot. Ő árkot örökölt. Én apu után 6 milliós adósságot örököltem, le tudtam róla mondani, vagy az állam örökölte, azóta nem jó kapcsolatunk az állammal, Barni írja. Nekem az apám halála után adósságai között szerepelt, hogy fizessem ki azt a gyerektartás elmaradást, amit nekem kellett volna fizetnie neki, amikor élt.
2: Ólala!
1: Az milyen, hogy meghal a fatter, és még rajtad akar valamit behajtani. Úristen, nagyon jó. Mama mondta, hogy ez a turmix gép jó lesz majd nekem, ha majd ő meghal. Rám hagyja, mert nagyon szereti. Az jó, mert az enyém 2 éve adtam neki kölcsön. Mama kicsit már befáradt egy kicsit. Horgász tagdíj mellett kaptam egy horgástéget, ami 150 méterre van a parttól. De csónakos megközelítés csak Keszthely felől 4 kilométeres emelés után lehet.
2: Az évszázad befektetése volt.
1: Úristen, de jó gyerekek. Júlival érzek együtt, nagyimnak sok porcelánja és tányéri vannak, nem tudom melyiktől váljak meg. Apám meg egy tonnányi elektronikai hulladékot hagyott rám. Dave küldte nekünk.
3: Te is jól jártál.
2: A bütykölgetős.
1: A bütykölgetős.
2: Hány
3: ilyen van. De azzal mit csinálsz, mert az még érzelmileg se tudsz kötődni. Mert legalább a porcelánhoz azt mondod, hogy oké, elteszek valami kis csetreszt, mert ez a mamáé volt.
2: Én a porcelán, ahhoz se kötődök, csak nincsen ahhoz kedvem, hogy ezt tudom, hogy egyébként el kellene vinni, be
1: kellene... Hadd csináljam, én imádok kidobni. Hadd menjek egy konténerre.
2: Nincsen szívem bedobni
1: nekem
2: valahova.
1: Ez a férfisem. Szabadulj meg, tedd le, legyél könnyed, levegőjegy, menjél. Persze, hadd menjek oda egy konténerre.
2: Én ezt úgy érzem, hogy ez egy pazarlás. Ez mi? Érték. Valakinek ez érték lenne. Tehát valaki örülne neki. Csak rengeteg időt és
1: nem elmondom,
2: kellene.
1: A 90%-ának senki.
2: Igen.
1: Persze. Konténer. Már hallom, hogy csörömpről, hogy törik össze, jaj, de jó. Király, libabőrös lettem.
3: Júli, nézd, szabadság!
1: Minden ilyen. Hát csak rakódik. Hát muszáj. Hát olyan jó érzés, amikor így üres lesz a garázsod, és így kidobsz minden ilyen, senki által nem használt, nem kedvet, kacatod. A legjobb
2: mi még az előző lakó után is ugye maradtak ott dolgok.
1: De minek?
2: Egy komplett autó, autószerelő.
1: De minek? Konténer és berakni, kész, vigyék, felszabadulni, füvet ráztál, hadd szóljon.
2: Mondom, egy komplett autószerelő műhely van és? A garázsunkban.
1: De akkor igen, nekem ez másodjára is nagyon
2: tudod,
1: furcsa.
2: Hogy milyen érték?
1: Egy autószerelő
2: műhely. Igen, nem adod a csavarkulcsok, azért, mert ezt egyenként kellene hirdetgetni.
3: De akkor tehát nem adod el, de inkább ülsz rajta úgy, hogy gyűlölöd.
1: Hogy menjek oda egy konténerrel, légy, vannak konténeres barátaim.
2: Vali, gyere!
1: Én megcsinálom neked. Gyere. Egy baseball ütöt vietek? Léci, és egy nap alatt kitakarítok neked mindent. Olyan lesz, megőrülsz, megszabadulsz minden ilyen régi, lomos, kacatos.
2: Egyszer csinálunk egy nagy garázsvásárt.
1: Jó, és semmi akkor... nem fog elkelni. Tehát most, amit elmondtál lista, ez mind rajtatok marad.
2: Nekem nem is kell, hogy pénzt adjanak érte, csak vigyék el. Igen.
1: Hát, megértem, egy jó berozsdásodott emelő, azért legalább én is adnék egy 600 forintot.
2: Van egy csomó mély nyomunk is.
1: Ilyen lomisokat kell hívni, azok lehet, hogy megveszik. Kihívsz ilyen lomisokat, házhoz, nem lomtanítás, sem szólsz, nekik gyerekek van, díleljünk le valamit, adnak 30 rúgót, az víz. Tarzan
3: elküldöm, de Tarzan nagyon jó ember.
2: Tarzan viszi?
3: Tarzan elviszi az egészet, ha nem figyelsz, mondjuk más is elvisz, de ha kicsit figyelsz, akkor csak azt, amit mondasz
2: Tarzan
3: neki.
2: Tarzan jöhet bármikor.
3: Jó, na ezt akkor ledíleljük. Mi állandó segítőnk, úgy tűnik, hogy most is hadra helyezhető, vagy hadra fogható, és ezt nagyon szépen köszönjük neki, hogy föl lehetett hívni őt.
2: Vidákovics Béla ügyvéd úr.
3: Vidákovics Béla ügyvéd úr. Béla, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Hello. Köszönjük, hogy ilyen gyorsan reagáltál erre a sztorira, meg hogy a Júli rácsörgött, és azt mondtad, hogy persze tudsz segíteni. Itt most két olyan téma van, ami egy csomó hallgatónk vagy érintett benne, vagy érdekli. Az egyik, hogy létezik-e ma Magyarországon az, hogy én kitagadom a jogos örököst az örökségéből?
4: Létezik ilyen, de nagyon szigorú körülmények között lehet csak bárkit kitagadni, ezt tételesen a polgári törvénykönyv felsorolja. Tehát csak azért, mert nem szeretnék neki juttatni a hagyatékból, azért úgy nem tagadhatom ki. Tehát köteles része mindenféleképpen jogosult.
3: De egyet hát tudsz mondani, hogy mi az, ami most ne soroljunk föl? Igen, hogy például...
4: lehet kitagadni? Aki az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követel. Tehát nagyjából ez a kategória, vagy az örökhagyó rokonainak a sérelmére követel bűncselekményt. Nem tartja akkor, amikor szüksége lenne rá erkölcstelen életmódot folytat. Tehát nagyjából ezek a kategóriák. És ezt pontosan meg kell jelölni magába a kitagadásba az okként, hogy ez, hogy miért tagadták.
3: Tehát az kevés, hogy összevesztünk 5 évvel
2: vagy
3: ezelőtt.
2: Vagy hogy elhanyagolt. Tehát, hogy egész egyszerűen nem tartotta velem a kapcsolatot, és nem méltó arra, hogy tőlem egy bármit kapjon.
4: Az, hogy esetlegesen elhanyagolt, az még önmagában így nem biztos, hogy elegendő, de mondjuk van ilyen, hogy az örökhagyó irányába fennálló tartási kötelezettségét súlyosan megsértette. Tehát mondjuk ez az elhanyagolásnak lehet egy módja, hogyha így nézzük, de súlyosnak kell lennie.
3: Na, akkor kanyarodjunk rá a másik dologra, mi van abban az esetben, hogyha az ember örököl, és hát a vélt boldogság helyett, hogy most óriási pénzekhez jut, egy tartozást örököl.
4: Önmagában csak tartozást úgy nem tud örökölni, hogy azt neki meg kelljen fizetnie. Tehát ő a saját vagyonával az örökhagyónak a tartozásáért nem felel, csak a hagyaték erejéig. Jó, tehát hogyha mondjuk öröklök egy 5 millió forintos tételt, mondjuk 5 millió forintnyi készpénzt, meg mellé 10 millió forint adósságot, akkor csak 5 millió forintig felleg, de mondjuk ez igaz akkor is, hogyha vagy ingatlant öröklök mondjuk nem tudom 20-30 millió forintért, akkor 30 millió forint erejéig felelek az örökhagyónak az adósságáért, azt meghaladóan nem.
2: Aha. Világos. Tehát akkor az örökséget, az ő örökségét nem terhelhetik be rá, mondjuk jelzálokként az én saját tulajdonomra?
4: Nem. Hát ugye tartozom megfizetni ezt az összeget. Tehát most teszem fel, hogy ugye megörököltem ezt a nem tudom 30-40-50 milliós ingatlant, akkor ezt az 50 millió forintot ezt meg kell, hogy fizessem, de nem vagyok köteles mondjuk abból az ingatlanból megfizetni, nem lehet, hogy másból fizetem meg. Tehát ezt a tartozást kell tulajdonképpen rendezni. Vagy ha én ezt nem szeretném, akkor visszautasíthatom.
2: Aha, tehát
4: magát az örökséget. Igen, a lemondás egy picit más, vissza lehet utasítani, és akkor tulajdonképpen onnantól kezdve nem tartozom, de nem is örököltem.
3: Aha, tehát akkor nincs a 20 milliós ház se, logikus módon.
4: Nincs a 20 milliós ház se, de nincs mondjuk mellé a 40 milliós tartozás sem.
2: Uh-huh.
4: Tehát ennek mondjuk akkor van jelentőség, hogyha én azt szeretném azt a házat 20 millióért, mert tulajdonképpen akkor azt ki kell fizessem.
3: Jó, oké, köszönjük jó. Szépen, hogy ilyen gyorsan rendelkezésre álltál, meg hogy tudtunk segíteni a hallgatókon is. Köszönjük.
4: Nagyon szívesen.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszi Vidákovics Béla ügyvéd úr, ami gyors segítségünk. Na, akkor reméljük, hogy mindenki választ kapott a kérdéseire, mert itt elég sokan elkezdtetek kérdezgetni, hogy mit lehet csinálni, meg mit nem ilyen esetekben.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Segítséget hozhat a hőségben a Kánikula program. Ügyvédnek adják ki magukat a csalók. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Már is hozom a részleteket. Én Sós Kata vagyok. A nyári hőségben a Csongrád-Csanád megyei állatvédő szervezeteknek is segítséget jelenthet a Kánikula program a délmagyar.hu szerint. Az élő környezetért felelős minisztérium és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kezdeményezésében az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek támogatást kérhetnek például vízhiány, hűtési problémák vagy tartós áramkimaradás esetén. Emellett mintegy 120 ezer forint értékű a hőség elleni védekezést segítő eszköz csomagra is pályázhatnak. A hírportálnak a Szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány azt mondta, számukra a legnagyobb kihívást az árnyékolás és a folyamatos vízellátás biztosítása jelenti, ami jelentős pluszköltséget okoz. Új telefonos csalási módszerre figyelmeztet a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban több idős embert is felhívtak olyan csalók, akik ügyvédnek adták ki magukat. Azt állították, hogy a hozzátartozójuk rendőrségi ügybe keveredett, ezért sürgősen pénzre, vagyis óvadékra van szükség. A rendőrség hangsúlyozza, Magyarországon sem rendőr, sem ügyvéd nem kér készpénzt telefonon vagy futárral egy büntető eljárás során. Aki ilyen hívást kap, azonnal szakítsa meg a beszélgetést, ellenőrizze a történetet hozzátartozójánál, és csalás gyanúja esetén értesítse a 112-es segélyhívót. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Változóan felhős időre számíthatunk, de térségünkben inkább a napsütésé lesz a főszerep. A déli délnyugati szél időnként megélénkül, zivatar környezetében nem kizárt erős viharos széllökés. Az északnyugati szél mérséklődik, délután 25 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
5: Idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot, hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye, nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
6: Itt a kávéját, az öreg kis nyugdíjas bácsi.
5: És arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott nekiállt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
6: Ha meg mit csinál a galamb ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
5: Össze-vissza szarja ott a dolgokat.
6: Úgy van. Hova szart?
5: Hova szart? Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
7: Felbosszantotta magát?
5: Felbosszantotta magát a bácsi. Ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetolta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
6: Ugye? Háborító.
5: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
7: nyesedéket. Hogy soros bérem.
5: Igen, meggyanúsítja, hogy soros bérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot. Nagyon sok mindent.
6: Benne vannak még a régi emlékek.
5: Régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
7: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
5: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
7: látni mögé. Akarom a kommentjét, amit Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
5: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 71 éves B. János, ugye, leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem talált el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
6: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
5: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban a második világháború, amikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
7: Szeretném kézzel?
5: Nem hiszem.
6: Jani bátyám, gratulálunk.
5: Jani bátyám, mi az Isten történik magukással, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
7: Délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök.
5: Igen, végre csönd van.
8: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
5: Az minden ember.
8: Mehetünk hátra kávézni, meg cigizni. Jó.
7: Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati! És egyszer
6: csak... Jó, néni, lőnek!
5: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide-oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesült, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal a falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
6: De kedvesek.
5: Elengedték.
6: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
5: Egyébként ez egy jó kérdés.
6: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
7: Lehet, hogy szokott gyakorlatozni aki... az előkertben.
5: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
7: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy egy ilyen légkuskával.
5: Igen, egy cigivel a szájában.
7: Igen.
5: Vigyázz, ott van meg János bácsi, előjött.
7: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem, aki szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai. Tehát terepmintás nadrág.
6: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablak?
7: Igen. Alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudod, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
6: Álcázóháló.
7: Álcaháló.
6: És megcsillant a távcsőn a fény.
7: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy nem
6: fegyver
7: tudom,
6: az autóban.
7: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
5: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
7: És igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
5: Terepszínű ruhába a bácsi éppen előállítják ugye a rendőrök.
7: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
5: De nagyon durva, így megmondtam, viszont az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
7: Nekem volt légpisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
6: nem is volt kérdés.
7: Figyelj, náluk ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét.
5: És akkor az igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény.
7: Óriási élmény, olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
5: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is van, aki nem értette hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el táján, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsiban. Érted? Kiállt az erkén és elkezdett galambról lövöldözni.
7: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Maxba.
5: B. Lövöldözni kezdesz.
7: B. Szerze magadnak egy légpuskát. És elkezdesz lövöldözni.
6: A ponyva nem jó, mert azt ándan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
7: A galambra.
6: De a galamba fenn van a fán.
7: Akkor
6: tegyél
7: ponyvát a fára. Tessék,
5: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért ez egy Rambó volt. Bocsánat.
6: Ha ez nála... Várjál már!
7: Hát azok ez ott egy... vadászfegyverek.
5: A lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
7: Ez egy embertípus. Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
5: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
7: Talás.
5: Elhiszed?
6: Az ez kemény.
5: Azért ez nagyon kemény.
7: Rendőrség. Haló, jó napot.
5: Tessék.
7: Jó napot. Kérem, jöjjön ki.
5: Mit csináljunk?
7: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz? Ez?
5: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
6: Nincs is fegyverem,
5: és nem is élőttem arra a galambra.
7: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az a
6: nép? Nem.
5: Tudom, mit gondolod? Rohanjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
7: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az a nép?
5: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
7: Igen. János, kérem, jöjjön. Miért csinál?
5: A felesége fejére rajzolt célkereszt. Hát tényleg az öné.
7: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
5: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba a játszótéren a feleségének egy álcahálóval, János? Ezt meg tudja magyarázni?
7: Miért van a postáldájér, vagy stüszi vadász?
5: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
6: Készült tényleg.
7: Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárolója megrafa konzervekkel?
5: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly víz és élesztős WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
7: És itt tudós így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
5: Lőnek vissza, igen.
7: Ez egy régi konfliktus.
5: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
7: De akkor miért ólomban?
5: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
6: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
5: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy puffa, nem összetörik egy üveg, vagy neki valami, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak. Nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem feltétlenül lejönnék rá, most ide belőne valaki.
7: De miért engedték haza másnap?
5: Egyébként ez egy jó kérdés.
7: Tehát, hogy belőtték hát, gondolom, ablakát.
5: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rálőtték galambra.
6: Ez azért, érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, ő nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
7: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát.
6: És lőjenek vissza.
7: Igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
5: Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás. Van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
7: Ez a lányos így van.
5: És hogy
6: van
5: jobb,
6: vitaminbárotok.
5: Jobb vitaminbár. Helyeken már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
7: Supermenza, úgy hívják.
5: Supermenza, ez a Supermenza, így
6: jó,
5: van.
6: Jó, de a
5: Supermenza
6: csak kis
5: program.
6: Piskóta kockát nem vehetik
7: azt
6: el tőlünk.
7: Vinni kell. Már most beviszed magadnak.
5: Igen.
7: Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
5: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkeztetés szövetsége azt mondja, hogy beérkezett adatok alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
7: Teljesen állami, így izé, és az volt
5: és egy AB elsősök. Menüje van.
7: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, hogyha rajtuk múlna, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, ez is a köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
6: És vagy nem, magától... de ő maga dönt.
7: Tehát magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
6: Nem az van, hogy a fehér cipős, kivágott orrú cipős konyhát.
7: Ők azért ott sírkálnak, ott
6: sírkálnak. Jó, azért
5: 62-es bicepszel.
6: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
7: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék, tehát hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik, nagyon jól megy.
5: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni. Azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha! Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás nénik.
7: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok ott nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
5: igen.
7: Olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
5: De hogy azért ez egyébként mennyire kultúrált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze megvalósulna, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket tegyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláttad, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
7: Úristen, nekem...
5: És amit azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó, édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
6: Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
5: Hát jutott hozzá valami.
6: Fecnik voltak beleszaggatva.
5: Fecnit beleszaggatta.
6: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
5: bélszíroló.
6: Nem. De az is volt.
5: Bélszíroló.
6: Basszus, de
5: elfelejtettem. Nem volt benne bélszín.
6: Úristen, de jó volt.
5: Bélszíroló.
6: Nincs meg?
5: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
6: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
5: Semmi nem volt benne.
7: És a roló szavak, amik legyenek
5: elsőkörben.
7: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
6: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked, nagyon finom. Nagyon finom.
7: Elmondom, mi volt a prémium étel.
5: Na, mi volt a prémium, tessék.
7: Figyelj, és mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
5: Igen.
7: Ledarálták, hogy ilyetok itt ilyenek tűnjön.
5: Metszószal.
7: Metszószal, főtt krumplival.
5: Az egyébként a jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de a metszósz...
7: Azért volt ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
5: Ja, ledarálták nektek?
7: Le volt darálva, úgyhogy megfőzték, és nem ledarálták.
5: Vagy annakkal én előre megrágtam.
7: Valaki valaki megrágta.
5: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
7: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
5: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
7: A cukros sóskaszósz krumplival.
6: A jó az nem ilyen.
5: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
7: Figyelj, az nagyon, az rendesen, az igen, egy umami volt akkor.
6: Én a leveseket gyűlöltem.
5: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
6: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami kettő darab ilyen vegeta volt. De legészen volt,
7: aminek tudjátok, hogy a megyeknek ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
5: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején, az jó volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet.
6: Egyet,
5: van élet a halál egyet. Után. Tehát azért háromszor álltál sorba, egy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
7: De a legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
6: pörkölt szaftot. Három hússal,
7: és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
6: Zsír volt az kicsim.
7: Hát, igen. Szerintem az olaj.
6: Olaj volt,
5: mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy ízszinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt.
7: Igen,
5: benne van a amikor bementél a konyhába, és érezted a műanyag tálca, a pohár, az, a kaják illata. Tehát azért milyen szenzoros, tehát hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad, ízformájában?
7: A szaga, tudod, a hideg fém szag.
5: Igen. Nálunk csak undok konyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repete
7: tudom,
5: nem volt.
7: Voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
5: Igen.
7: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
5: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig 3 órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot, olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lehet.
8: Ott, gyönyörű disznók nőttek. Igen. A moslékból, igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
5: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén az... elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
7: Igen, nem volt.
5: Nem volt ilyen?
8: Nem volt.
5: Piskóta kocka csoki krémmel.
7: Nem volt, teljesen értetlen állok a helyzetet.
5: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
7: Mi lett volna velem, ha lett volna?
5: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta marad.
8: Hát ilyen krém, vagy ilyen öntet. Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
5: Igen.
8: Persze, nem volt abban se puding, se...
5: Hát azt én képzelem hozzá.
8: A csokoládét hogy... életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor. Jó, csoki volt, nem kicsit volt benne.
5: Csoki nem volt benne. Igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
7: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt, és volt
5: az nem tudom,
7: az egy
5: mi volt.
7: Fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baget, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborka karikákat, és az összesütik. És
8: akkor... Hát te azért elég menő helyre jártál.
5: Egyébként igen. Farizeres zsömle volt, meg tej. Igen.
7: Na, de ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büféztél.
8: Ez volt a csúcs.
5: Mondok még egy nagyon undorított, grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztat, ha nagyon éhes voltál. Mi volt a grízes tészta, micsoda? Az ki találta ki? Az hogy az lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetén, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében az Erkel Színház produkció.

0: igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Hújdéken az STF fogorvosi karán 7 gólyafiókát nevel a Szegedi Vadaspark, megújul a Kiskunfélegyháza Szeged vasútvonal. Üdvözlöm Önöket! Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Újdékem vezeti július eleje óta a Szegedi Tudományegyetem fogorvos tudományi karát. Varga Matusovics Danica a Dél-Magyarországnak elmondta, az egyik legfontosabb feladat szerinte a fogorvos képzés korszerűsítése, ezért a jövőben nagyobb szerepet szánna a digitális oktatásnak és a szimulációs technológiáknak. A karon jelenleg 360 magyar és 286 külföldi hallgató tanul. Hosszabb távon egy új épület megépítését tartaná a legjobb megoldásnak, addig pedig a meglévő infrastruktúra korszerűsítését és felújítását tervezi. 7 mentett gólyafiókát gondoz a Szegedi Vadaspark mentőközpontja, írja a délmagyar.hu. A madarak különböző okok miatt szorultak segítségre, volt amelyik kiesett vagy kiugrott a fészekből, mások árván maradtak, illetve a vihar sodorta őket bajba. A Vadaspark arra is felhívja a figyelmet, hogy nem minden földön talált madárfióka szorul mentésre. Sérült vagy legyengült madár esetén érdemes egy madármentő állomást vagy a területileg illetékes nemzeti parkot értesíteni. Teljes körülön megújul a Kiskunfélegyháza Szeged vasútvonal a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. A félegyházi közlöny írt róla, hogy a tervek szerint fokozatosan kétvágányúvá építik a pályát, így a jövőben sűrűbben és megbízhatóbban közlekedhetnek a vonatok. A korszerűsítés után a szerelvények akár 160 km-es óránkénti sebességgel is haladhatnak, ami csökkentheti a menetidőt Szeged, Kiskunfélegyháza és Budapest között. A fejlesztés program része a Kiskunfélegyháza Cegléd vasútvonal korszerűsítése is. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Változóan felhős időre számíthatunk, de térségünkben inkább a napsütésé lesz a fő szerep. A déli délnyugati szél időnként megélénkül, zivatar környezetében nem kizárt erős viharos széllökés, az északnyugati szél mérséklődik, délután 25 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 hír.

0: Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja vu-m van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
3: Na gyerekek, aki airfryert szeretne a Jézuskától, az figyeljen. Tudjátok, ezek azok a gépek, amihez nem kell olaj, berakod, ugye
4: bekapcsolod,
3: és akkor az airfryer...
0: A forró leheletével megsüti.
3: A lehelettel megsüti, így van. Nem kell olajat használni, nem serceg a rántott hús egy serpenyőbe, forró olajba. Mert ugye ezek airfryerek, ezek már ilyen modernek, és elvileg egészségesebben dolgoznak. Nekünk is van ilyen, talán kétszer be is volt kapcsolva.
0: Most könyveket tartjuk.
5: Hogy... A béka szeretne egyet. Adok érte valamit.
3: Jó,
5: pénzre,
3: egyszerre
5: tényleg.
3: Kettőt tudok adni.
5: Kettőt. Hozd már be
3: tudok holat. Adni egy airfryert, és tudok adni egy olyan gépet, ami ilyen krémeket csinál.
5: Mind a kettő!
0: A krémes...
3: Egy komolyabb vételi ajánlatot azért tegyél rá.
5: Mondjál valami
3: mert
5: alaprösszeget.
3: Mert neked, hogy a kettő együtt azért az... Hát egy
5: haver,
3: szabad...
5: haver, használt!
3: Egy szabad, ez igaz, szabad szemmel látható volt. Az egyik talán kettőször, a másik egyszer volt bekapcsolva, úgyhogy...
5: Termomixer, az nekem kell.
3: Köszönöm, úristen, hogy kimondod a nevét.
5: Úristen, az a termomixer, az eszköz, amire minden egyes ember, aki a konyhában itt tevékenykedik, vágyakozik, de soha nem tudtad megvenni, az annyiba kerül. Hát, tehát egy 40 ezeret adok érte.
3: Féláron. Én örülök, ha megszabadítasz tőlem.
0: Termomixer ez a neve.
3: Termomixer.
0: Ebbe fogod csinálni magad a langyos
3: fehér. Ami úgy adja, el magát, hogy csak ránézel a borsó főzelékre, kigondolod, ő kiszip pantja az agyadból a gondolatot, és kész a borsó közék. Álmod neked, hogy másfélszer volt bekapcsolva.
0: De amíg benne van az előző adag, amit nem ettek ki belőle, úgy fogod
5: bekapni.
3: Igen.
0: Most ezt megkeresem.
3: Termomixer nálunk féláron. Airfryer szintén féláron.
5: Okay,
0: amúgy van ez a vonzó, mindannyian vonzódunk ezekhez a gépekhez. Hogy ez nekem a gőzülőtől áll fel a szőr a hátam, olyan boldogságomban ettek a termomixertől.
3: Ehhez nem én vonzódtam, ha érted, mire gondolok.
0: Ez a Benny, ez minden netten egy jó főzelékért.
3: Ez a Benny annyira akart ezt az airfryert, igen. Szakértők figyelmeztettek, hogy bizonyos airfryerek lehallgatnak bennünket, gyerekek! És Kínába küldik az adatokat, ezt
0: már,
3: mondják.
0: Ez az, amiről beszélünk?
3: Ez az.
0: Hát ez konkrétan egy robogó ára. Nekem nem kell, de megveszem én.
3: Ezért mondom, hogy...
5: Nem, ez már az enyém.
3: Diszkánt van, gyerekek. Black Friday van Balázsi konyhájában.
0: A halántékon csapom a mérleggel, Ferit. Enyém lehet 30 alolcsóban? Csak kérdezem.
3: Igen, azt mondja, hogy...
5: Mit küld ki?
3: Bizonyos mobiltelefon gyártók, hogy tudjuk, hogy lehallgatnak, de hogy itt azt mondják, hogy az airfryerek és szintén adatokat küldenek Kínába. Sokszor engedélyt kértek a beszélgetések lehallgatására, úgy, hogy a felhasználó ezt nehezen, vagy sehogy értelmezve feljogosította erre a készüléket, és azt mondja, hogy az ügyfelek nem kaptak konkrét indoklást arra vonatkozóan, hogy a főzőeszközök miért akarnak hangot rögzíteni, de állítólag jelezték a gyártók az adatvédelmi közleményeikben, hogy az emberek személyes adatait kínai szerverekre küldik, gyerekek.
5: Mit?
3: Ezt érted?
5: Én azt nem, ezt értem. Az adatszerzést értem kell. Mit hallgat le a konyhába? Apa! Elhoztad a gyereket az óvodából? Csajika, már megint nincs ki szóval te leckéd!
0: Éreket fog hallgatni, de mondjuk attól fog, hol hallgatod. Balázsiknál más beszélgetések.
3: Igen.
5: Képzeld el, hogy az amerikai dróntámadásoknál...
0: Kapsz egy hívás Trumptól az előbb. Viki, most hívott a Trump, hogy jó voltunk a múltkor. Szóval, igen, nem hiszem, amúgy szerintem azt nézik, hogy tudod, hogy ki mennyit zabál. Az van, hogy ez
3: de mi az, hogy ki mennyit zabál? Tehát van egy kínai hardware, ahol küldjük az adatot, hogy Pistike meg Marika néni megevett 6 kiló csülköspacalt, amit airfryerbe csinált.
0: Igen, azt nézik, hogy mit mondta Tururudi, nem tudom lefogni, Tururudi, mi az a Tururudi?
5: Tururudi,
0: igen, és szerintem azt nézik, hogy a bász, és akkor megpróbálnak ahhoz mérteni, előjönni termékekkel, nem? Tehát, hogy nem hiszem, politikai kémkedés zajlik, hanem csak próbálják a termékpalettájukat hozzánk igazítani. Tehát például lehetne egy zsírosító készüléket készíteniük, amit mi rögtön lázba jövünk, vagy...
3: Szerintem minden gyűjt, tehát ez adat. Tehát én most az adat az olyan, mint az olaj, tudod.
5: De
3: tehát
5: nem beszélsz minden, komoly dolgokról a konyhán. Miről beszélsz? Mert az adat, a bankkártyás vásárlásod, az tökre értem. Az adat. Milyenek a szokásaid, mennyi pénzt költesz, az oké.
3: Okay. Most gondolod el, hogy a kínai kormány ott van minden háztartásban. Mekkora háztartás, milyen házban van, miről beszélgetnek, mit vásárolnak, hogy élnek, hova mennek nyaralni, mennyi pénzt költenek, mit sütnek, mit főznek, mit esznek, mikor tartanak nagy bevásárlást. Hát ez borzasztó sok adat jut a birtokukba ez az adat, aztán valamilyen formában, vagy kereskedelmi céllal, vagy valahogy, de azért ez utána nekik felhasználható. Ez olyan, mintha leraknál egy kamerát minden házba, ahol van airfryer. És innentől kezdve te arról a családról azért nagyon-nagyon sok adatot tudsz meg, és ezeket az adatokat aztán te vagy értékesíted, vagy piacot szerzel belőle, vagy piaci előnyöket szerzel, tehát én ezt el tudom képzelni.
5: És van egy szoftver, aki ezt családi beszélgetésből leszűri, hogy Kovácséknak van egy 12 és egy 11 éves gyermekük, tehát valószínűleg majd kínai tornacipőt fognak be, érted? Nem nagyon
3: nem
5: látom.
3: Tudom, én meg azt sem tudom, hogy küldi tovább. Tehát, hogy van benne egy SIM-kártya, ami GSM alapú, hogy küldi tovább, mert az airfryert azt nem teszed netre.
0: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elnézést kérek minden háztartási géptől, akinek tanúskodnia kell majd miattam. Így élek, ez van. Másrészt pedig szerintem az van, hogy nagyon-nagyon drága kielemeztetni az adatokat, tehát jó megszerezték az adatokat, de az kellenek adatelemzők, plusz kellenek hozzá ugye olyan szakosodott technikai emberek, akik ezzel foglalkoznak.
3: Hát ezek már szerintem AI algoritmusok, szoftverek, ez már szoftvergyűjti, legyűjti neki egy perc alatt meghallgat, nem tudom, 10 terabájtnyi beszélgetés, kielemzi, legyűjti az adatokat, rendszerezi neked, táblázatba teszi, tehát ez már nem ülött egy Hsien Ching-ping, és akkor izé lehallgatja, hogy mi volt Ráskóéknál az airfryerbe vacsora.
0: Érted? Dolgoztam szoftverfejlesztő cégnél, aki ugyanezt mondja, és aztán utána pedig estében nyúlóan ott ülnek a srácok.
5: És kereskélték a tutit.
0: Nem hiszem el. Szóval hogy azt mondom, hogy igen, biztos, hogy ez is van, de hát ahogy te is tapasztaltad az AI-nek a működését, hogy azért hektikus. És ennek fogva szükség van emberekre, akik ezt folyamatosan felügyelik.
3: Megvan a megoldás közben, na, gyerekek. Telefonos appa hozzá, tehát az airfryer, te összehangolod egy appal, és az appon keresztül küldheti ő tovább az információt. Aha, tehát akkor az airfryert az appal kell összehangolni.
5: Akkor viszont nem kell a tiéd, mert az egy szar, még wifi sincs benne.
3: De oké, de tessék, a tévé miért? A tévé miért ismert el? A Samsung, az LG, mit tudom, hogy kémkednek utánad. A robotporszívó miért kémked utánad? Ezek mind adatok. A látja a lakásodat, a méretedet, már azt a lakás méretedet, a szokásaidat, az anyagi helyzetedet. Gondold, hogy a kínai kormány hány európai lakásban van ott, hány fajta adatot tud ő ebből leszűrni. Szerintem meglepődnénk, hogy miket tud elküldeni egy airfryer, és hogy ők hova targetálnak, hova céloznak, milyen adatokra van nekik szükségük. Hogy aztán milyen előnyöket szereznek ebből. Szerintem a legrosszabb álmunkba se gondolnánk. Én simán álltom képzelni, de ez nem paranója. Hát az LG, nem tudom, Sony, a tévékről már kiderült. A robotporszívókról szintén kiderült, hogy kémkednek. A lakásodban, miközben porszívóz, fölmér mindent, és képeket küld a lakásodról.
0: Én addig vagyok nyugodt, amíg nem adnak nekem beceneveket.
3: De, hogy már
0: addig
3: adtak.
0: Nem érdekes. Amíg nem jönnek hátra,
5: szerintem
0: valahogy...
5: csak egy szám vagy. Ez egy hosszú szám.
0: Hát amíg szám vagyok, addig nincsen bajom ezzel az egészen.
3: De mindent tud. Tehát a kínai kormány akkor tudja a te politikai preferenciáidat, az üzleti preferenciáidat, a döntéseidet, ha olyan cégnél dolgozol, ha politikus vagy, ha tévétársaságnál dolgozol, ha üzleti céged van, ha egy kínai konkurens cégnél dolgozol, ami mondjuk Európába akar bejönni, és te otthon vagy ennek a cégnek a nem tudom, a telekommunikációs igazgatója, vagy középvezetője, hát gondold el, hát neki mennyi információ jut a birtokába, úgyhogy nem is gondolod, hogy a tévén keresztül, meg a airfryen keresztül téged lehallgatnak.
5: Megvan, tehát, akkor a magyar politikai
3: én szerintem
5: élet,
3: nem a csirkét nézik, gyerekek, hogy te most hány kiló csirkét sütsz itt. Nem erről szól a dolog, hogy...
0: Hát, meglepődne.
3: Igen, hogy csirkenyakat, vagy csirkecombot sütte az airfryerben, nem ez érdekli őket. Szenzációs.
5: Magyar Péter az most dobta ki az
3: airfryerit. Beraktak ide egy airfryert, ott aztán mindenki
0: lehallgat. Evelin, szeretnék elnézést kérni. Kiderült, hogy végül a konyhai gépek lázadásáról van szó.
3: Igen, igazából kiderült, hogy nem Evelin a Pétert és Péter az Evelin, hanem az airfryer az airfryert hallgatta le. Neked mi van? Nekem hallom, hogy serceg az olaj. Nem baj, szed ki belőle. De mit szedtél? Itt csirkét sütöttek.
0: Mi ez a pokoli csámcsogás? Valaki a kormánynak a fülét rágja?
3: Igen, szóval gyerekek, ez azért ez így ebből a formában durva. A Google okos hangszórója magától kapcsolódik a Wi-Fi-re, jelszavat sem kér, szóval minden lehetséges. TikTokról is azt mondják, hogy mind Európában, mind Amerikában egyébként a zülesztéses videókat látod, amíg a kínai TikTok az nem ilyen.
0: Itt van nálunk minden titkot.
3: Itt van nálunk minden titkot, nézzük, amik is nem
0: ez
3: tudom.
0: Itt a kínai TikTok.
3: Ez itt a kínai TikTok. Úgyhogy gyerekek, óvatosan az airfryerre, én ezt úgy kivágom.
5: Hozzad be, átvesszük.
3: Átveszed?
5: Persze, mind a
0: lesz ilyen posztraumás stressz az airfryernek, miután végighallgatta Balázsik életét, elkerül hozzátok az olaszos háztartásban, majd sóhajtozni fog érzek engem.
5: Aj, de visszakerülhetnék a nyugalomba.
3: Mi adatmennyiség? Mi pénz ez, gondolod? Mi pénz?
5: Hát
3: kiszűri, és eladja az adatodat, és az adatodat értékesíti. A rólad megszerzett információt, ezt csinálja a Facebook, ezt csinálja Google, mindenki ezt csinálja, hogy már az adatodat értékesíti.
0: Tudod,
3: utána
0: ki csinálja még ezt?
3: Különböző cégeknek.
0: Elmondom nektek, ki csinálja még ezt.
5: Na?
0: Zsül.
3: Nézd csak, hogy egyelőre nem gazdagodott meg. Fog. Igen, egyelőre Zsül nem gazdagodott meg ebből nagyon.
0: Ez átszája, ez a miért? Az elfeje gazdagodott, nézd ki, ezt lehet, hogy éjszakánként milyen helyekre jár. Na nézzek Zsült, lehet, hogy elhagy kap a pulóverébe, itt ül, mert tudom én, aztán meg itt vége lesz.
5: Titkosan teleadat rögzítővel.
0: Már megy át oda, csúsztatja át a kis pendrive.
5: És most az LG TV-m elé ne jöjjek ki mesztelenül a fürdőszobából.
3: Lehetsz mesztelen, nem az érdekli, azon egy jót nevetnek, aztán mennek, nem az érdekli őket igazából. Úgyhogy óvatosan gyerekek.
5: Vízforraló gyerekek Bluetooth-on csatlakozik a telefonhoz.
3: Egy vízforraló. Amihez azt miért kell, hogy...
5: Minek? Van ott egy gomb megnyomod, kész.
3: Igen. Otthonról a dugóból elindítod, hogy mire hazajössz, meleg legyen a víz. Hát semmi értelme valójában.
0: Én a Botmixerre fogom megbüntetni az összes többi gépet, aki hallgatózik. Most mondom, halljátok? Haza fogok jönni.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgy is tett.
4: Utazási csomagjából ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
9: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
10: Minden kész a nyaralásra? A BMW-d is? Mi az Esztehemnél átvizsgáljuk, felkészítjük, hogy minden tökéletes legyen. Bízd megbízható kezekre elérhető áron. Esztehem.hu.
8: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Pótfelvételit hirdet az STE, buszmegállók újulnak meg Szegeden, felfrissült a könyvtár épülete. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Még nincs vége a felvételi időszaknak a Szegedi Tudományegyetemen. A délmagyar.hu számolt be róla, hogy az intézmény pótfelvételije július 30-án indul, a jelentkezéseket augusztus 7-ig várják. Azok adhatják be a jelentkezésüket, akik idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, vagy egyetlen egyetemre sem jutottak be. A pedagógus képzési területeken a pótfelvételiben is lesznek államilag finanszírozott helyek. A meghirdetett szakok listáját és a részletes tudnivalókat a jelentkezési időszak kezdetén teszi közzé az egyetem. A pótfelvételi és a külföldi jelentkezések lezárása után várhatóan mintegy 9000 első éves kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben az STE-n. Jelentős fejlesztés kezdődik a szegedi buszmegállóknál. A Dél-Magyarország információi szerint 3 új megálló épül, 12-t pedig átépítenek. Az új megállókat a Dorozsmai úti stadionnál mindkét irányban, valamint Tompa-szigeten a Gyálai út és a Szúnyog utca csomópontjánál alakítják ki. Ezzel párhuzamosan a Szegedi Városkép és Piac Kft. Saját forrásból több mint 70 utasvárót újít fel. A 45 millió forintos beruházás során felújítják a fémszerkezeteket, és ahol szükséges a tetőt, a padokat, valamint az oldalüvegeket is kicserélik. A munkálatok várhatóan november közepéig tartanak. Nem csak a mosdók és a liftek újultak meg a Szegedi Somogyi Könyvtár dómtéri épületében, hanem az egész környezet felfrissült. Alpinisták segítségével pucolták le a nagy magasságban lévő ablakokat, de új virágok is bekerültek a fogadóterekbe. Ezeknek a látogatók mindig nagyon örülnek, mondta el Sikalán és Sánta Ildikó, a könyvtár vezetője.
4: Azonnal észreveszik, például azért is említettem a virágokat, mert azonnal észreveszik, hogy egy kicsit azok is megújultak, meg a belső környezetünk frissebb lett. Évközben folyamatosan megy az épületnek a tisztántartása, de ilyenkor célirányosan nagyobb erővel törekszünk arra, hogy padolszőnyeg mindenhol átmosásra kerüljön, portörlés mindenhol meg legyen, ablakoknak a belső felületének a tisztítása megtörténjen.
3: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Változóan felhős időre számíthatunk, de térségünkben inkább a napsütésé lesz a főszerep. A déli délnyugati szél időnként megélénkül, zivatar környezetében nem kizárt erős viharos széllökés. Az északnyugati szél mérséklődik. Délután 25 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim!

0: Viszont te szeretni fogod ezt a következő hírt, még az ja, is
1: hagy, lehet... Hagy találjam ki. Inzultus percek jönnek. Nem, igen.
0: Ne, kicsit inzultáljunk, akkor már olyan régen volt, nem? Egy plus size modellről van szó. Aki azt mondja, és felszólal...
1: Ez ő.
0: Tehát itt a videó. Brutális
1: altest. De ez utómunkával készült ez a plusz size?
2: Biztos, hogy nem saját.
1: Ezt a jóisten nem csinál.
0: Itt valami beültetés lehetett, fenékimplantátum, et Kenta úr az nem kifejező, ahogy kinéz a hölgy.
1: De tök vékony felső teste van, és van egy hatalmas ilyen...
0: Koffer méretű körte.
1: Igen, ezt sebésznek kellett csinálni, ezt magától ilyen nem történik.
0: Igen. De nagyon érdekes, amit felvet, mert azt mondja, hogy a repülőgépek ülését nagyobbra kellene méretezni, mert hogy nem fél el, és igazságtalannak mondja a légitársaságok működését, miszerint nem gondolnak a nagyobb emberekre. Azt mondja, hogy az emberi test 2024-ben megváltozott, több túlsúlyos ember van, és ezért tegyék nagyobbra egyébként a gépeken az elérhető üléseket, mert hogy ő nem fél el egy ülésen. Na és akkor nyilván ugye ezt ő föltöltötte persze, és megint megy az igaza van, vagy vegyen két jegyet, ugyanakkora ülésbe üljön mindenki, ne legyen plusz száj szék, mert mivel érdemlik ők meg, mindenki ugyanolyanba üljön, vagy aki duplán akar ülni, az vegyen dupla árat, mert ugye a modell azt is felvezette, hogy legalább egy-egy szék legyen, ami nagyobb, hogy ő ugyanazért az árért meg tudja venni a nagyobb széket.
1: Én ezt szeretném elmondani, hogy ez a lány, sajnos nem hallják, vagy nem látják a hallgatók, de hogy ő neki valami komoly testképzavara van, mert azért, aki magába töltött egy ilyen 20 liter szilikon, ez kb. Szerintem annyi lehet így a fenekében. Azért azt szerintem...
0: Nagyon sok van ott beültetve, igen. Ott valami nem oké.
2: A csípője, vagy a dereka ugye tök vékony.
1: Igen. Fura, na mindegy. Visszatérve, amúgy én abszolút támogatom, hogy legyenek nagyobbak az ülések a repülőben. Nincs hely elájulni. Nem tudok igazából... Tehát, hogy gyakorlatilag...
0: Elfeküdni.
2: Ez ilyen rendszeres, hogy repülő, akkor zúgy.
1: Hogy zúgy. Igen, attól félek a legjobban, hogy zúgy. Ezért nem szoktam nagyon repülni. De valójában én már ugye a szabolcsi vonatjáratokon szocializálódtam, ahol ezek már ilyen farkas törvények alapján kialakultak ezek a karfa szituációk, és általában a morcosabbnak van két karfája. Ez szokott nálunk lenni. Viszont maga a repülő, tehát a repülő a székméretek az röhelyes, de az viszont a kapitalizmus miatt van.
0: Na de várjál, de én mondjuk én elférek abban a székben. Hát akkor én azt ajánlom...
1: Hát egy 7 éves kisfiú, tudod, nektek tervezték ezt, igen, konkrétan. Igen.
0: De akkor én felajánlom nektek, hogy legyen nektek mondjuk nagyobb szék, de akkor fizessetek többet.
2: Hát figyelj, a nagyobb lábteret is meg kell fizetni.
1: Abszolút, és meg is szoktam fizetni, mindig a vízkiárat mellett ülök, és ott azért van rajtam a rettegés, hogy be tudjam kapcsolni magam, mert hogyha nem tudod bekapcsolni magad a vízkiáratnál lévő plusz pénzért megvett ülésedbe, akkor átültetnek.
0: Így van, ha nem vagy anyanyelvi, vagy tehát, hogy nem beszéled azt a nyelvet, ahonnan indul a légitársaság.
1: Hát az
0: vagy...
1: üvöltés mindenki megérteni. Igen, ezt nem kell tudni, semmilyen nyelven, érted?
0: Na de hogy azzal egyetértünk akkor, hogy oké, legyen nagyobb szék, de akkor nekik ne legyen ugyanazért az árért nagyobb szék, bocsánat.
1: Jó, hanem... de legyen benne reggeli.
0: Akkor legyen reggeli. Bocsánat, nekem sincs reggeli. Tehát ugye írja valaki igazából, hogy Párizsban neked ilyen SUV-od van, ugye nagy terepjárod, akkor te több parkolási díjat fizetsz, én ezt adom, fizessen meg, mert több helyet foglalok. De akkor
2: más a történet, mert ott te magad döntöttél úgy, hogy te veszel magadnak egy óriási városi terepjáról, amire Párizsban semmi szükséged van, igen, fizess meg. De én nem tehetek arról, hogy 194 centi magasra nőttem, és nem fér el a lábom, ahol te, a kis dugó, érted, most már te vagy a kicsi a csapat.
0: A csöpség,
2: te simán kényelmesen elhesszesz.
0: De várjál, ő nem lefele akar vertikálisan haladni, hanem oldalra akar. Tehát, hogy ő nagyobb helyet akar ülni.
1: Igen, emberi jogilag nem tudom, hogy meg lehet-e különböztetni a kettő dolgot, mert ugye...
2: Ez egy érdekes kérdés.
1: Nem, a szélességet, a magasságot. Tehát ezt, hogy most a kövérség az egy döntése, ugye most ez hogy döntése részemről, hogy kövér vagyok.
0: Ez sok minden felvett a Feri mondása, igen, hogy
2: ha magassággal nem tudsz mit
1: kezdeni. És ez egy döntés, ez egy kudarc, ez egy emberi,
0: hallottam,
1: ez klaviatúrából, felé tartom a kezem a klaviatúrának, és forró tőle, hogy most kéne itt
2: le. Kövéd vagy, fogyjál le!
1: Igen, okay, igen.
0: De miért ne fizetne többet? Tehát mondom, adom azt, hogy akkor üljenek nagyobb helyen, de akkor ne üljön nagyobb helyen ugyanazért az árért.
1: Már megfizetik a Merkforminra ezt a plusz pénzt, most mit kell még itt?
0: Nem, de hülyeség, amúgy, hogy akkor ő fizesse másfélszeres jegyár, és ülhetsz nagyobb helyen.
1: Szerintem a lehetőség legyen meg. A lehetőség legyen. Tehát az, hogy ne legyen muszáj megfizetni, de hogyha akarsz magadnak konfliktus kerülő lenni, akkor tudjál venni magadnak nagyobb helyet, de ne legyen muszáj megvenni nagyobb helyet.
2: Csak egy apróság, hogy átállítsunk.
0: Igen?
2: Egy év múlva. mikor kipattintottad magad, és 1.30 lesz
0: de a, nem leszek
2: a válszélességed, oké, vagy 2 méter, akkorára, akkor te ugyanúgy azt fogod mondani, hogy nem férnek el mellettem, tessék, akkor én 2 ülést kell, hogy vegyek.
1: De akkor felajánlja majd a vállát, hogy rásimuljatok.
0: De figyelj, amikor beül melléd egy nagy darab, mit csinál? Tehát egyrészt elfoglalja a karfát, 2 kihasználja az erejét, 3 átliheg rád, és már egy kicsit a te székeden ül, tehát hogy tökre adom, hogy legyen nagyobb szék, akkor én se nyomorgok, neki se rossz. De akkor...
2: Oda Dellát.
0: Legyen csak... Az, hogy testi alapon nagyobb széket adunk, ne haragudj, ezzel nem tudok egyetlen. Ez teljesen diszkriminatív, és az anorexiás meg fizessen egy fél jegyet.
1: Én a a fapados járatom úgy szoktam.
0: Igaza van, tehát akkor az anorexiás mit csinál?
1: Az anorexiás, hát szomorú leginkább. Le van esve a vértük a konstans otthonban.
0: Akkor ő neki 60%-a repjegyára, érted?
1: Ahogy ebből írtam a szakdolgozatomat, és képzeljétek el.
0: Miből? A kövérségből?
1: Nem, hanem a testképzavarokból, az anorexiából és a bulimiából. És hogy az anorexiásoknak az IQ-ja sokkal magasabb az átlag embereké. Tehát, hogy éhesek, de okosak.
2: És mi miatt
0: okosodik? Mi az, hogy magasabb az IQ?
1: Magasabb a csoportban mért IQ, tehát az anorexiás csoport, az anorexiásoknak az IQ-ja általánosabb magasabb, mint az átlag emberi.
2: Mert rengeteg trükköt kell bevetni egyébként, hogy ne bukjon le például.
1: Nem azért, nem az, nem
2: a Jézus. És akkor ilyenkor elkezd gondolkodik.
1: Megokosodik. Hanem valószínűleg az a fajta idegrendszer, ami nekik van, az kétfajta kisülés, tehát hogy kétfajta, tehát hogy mondjam, tehát hogy valószínűleg magasabb fordulatszámon, magasabb szintű problémákat kezelnek, magasabb szintű szorongásuk van, és ez ugye...
0: Jobb probléma megoldó képesség, nagyobb IQ.
1: Nem az, hogy jobb, hanem inkább azt mondom, hogy nagyobb kockázat arra, hogy komolyabb kihívásokat is kapnak, mint például egy evészavar. Tehát, hogy így, hogy hogy magasabban funkcionál, és ezért komolyabb, mint ahogy a nagy elméknek is általában mindig van valami plusz, egy kis depresszió, egy kis mániás depresszió. Hát igen, nem is
0: nekem. Tudom, nagy elme vagyok, én is küzdök egy csomó mindent. De nem értem, amit mondasz.
1: Igen, szóval szerintem, hogy ez is benne van, és ugye az van például a kövérekkel szemben, társadalmilag ezt kutatták, hogy a kövérekre azért haragszanak nagyon sokan, mert nagyon sok mindent belejük lehet projektálni, ugye nagy projektív felület vagyunk, de ez az egyik, a másik, hogy vizsgálták, képzeljétek el, mennyire mindenre emlékszem, hogy a sok cukor.
2: Csak megértem, szóval, az egyetem.
0: Ez a pióca jó hatása van.
1: Vizsgálták, hogy ki a szimpatikusabb, egy tolvaj, egy csaló, egy gyilkos, vagy egy kövér, és a kövérek a legvégső helyen végeztek.
2: Ez hogy mondjuk, nem vagyunk szimpatikusak?
1: Tehát 15 éve ezelőtt, amikor csinálták ezt a kutatást, akkor szívesebben töltött volna valaki egy időt egy tolvajjal, vagy egy rablóval, mint egy kövéremberrel. Mert olyan dolgokat projektálnak bele a kövérekbe, mint hogy lusták, igénytelenek, mit tudom én, tudod...
2: Megesznek.
1: Lassúak,
0: kiszállatlanak, stb. Leharapják a fejedet.
1: Igen. Leszapogatják a kornettóról a csokoládét, és hogy ez pedig az a legjobb része. Igen, és hogy ez egy tök érdekes dolog, és hogy ez fordult meg, és igazából én nagyon nem szoktam azonosulni amúgy az amerikaiak problémáival, mert ha most ránézel erre a videóra, azok tök szép nagy ülések, tehát én azokban nagyon kényelmesen elférnék, még úgy is, hogy félig a folyosón lenne a testem, de hogy...
0: De te azt mondod, hogy opcionálisan legalább legyen ott neki, az, hogy ő megvehesse azt a jegyet.
1: Én azt mondom, hogy ha én megtehetném, eldönthetem azt, hogy plusz pénzre veszek magamnak egy nagyobb helyet, én szívesen megvenném. Én szívesen megvenném, azt nem támogatom, hogy ez legyen, de amúgy minden, mert bármit meg lehet ideologizálni, én azt gondolom, tehát hogy bármire egy
0: de
1: jó...
0: De élet csomó területén felétek billen a mérleg egyébként.
2: Nem, tehát, szó szerint, hogy mindenben nem.
0: Nem szó szerint, igen. Szép elszólásod.
2: Nem, egy csomó nem. Mindenben nem.
0: De nézzük meg, hogy hol jön nektek vissza az, hogy egy nektek kicsit nagyobbak
1: vagy. Nektek a csoportommal.
0: Abuzálok most ideget egy kicsit.
1: A hősök terén találkozunk. 12 óra, 20 óra.
0: Szervezünk egy ellenfelvonulást, a felvonulást ellen, ahol csak a pufik lesztek és a vékonyak. Nem, arra gondolok, hogy például tényleg írja valaki, tök igaza van. Ruha. Én ugyanúgy megveszem az S-est, vagy az XS-est, vagy az M-est. Te érted? Én ugyanannyit adok azért a ruháért, mint amennyi...
1: De te nem az Arakicben szoktál vásárolni?
0: Nem. Mert... kicsit úgy érzem, tényleg élettem a csöpség már. Egy hét alatt gyerekruhákat megordok. Pici vagyok, és apró vagyok. Ez olyan szerepe volt, értem, hogy miért lépett le. Egy recsét után utálom. Nem, ne arra gondolok, hogy ti ugyanazt az árat fizetitek ki.
1: Nem igaz.
0: A trófeában svédasztalért pedig többet tesztek.
2: A trófeában azok ugyanaz, odáig, oké.
0: Az XS-es ruha...
2: Akkor nézzük az autóvételt. Én nem vehetek magamnak kis autót, mert nem férek bele.
0: Értem, de a felső...
1: Hát, kövér lettél, Feri, a kedvemért?
0: Hát azért... Nem csak hát, a kedvedért.
1: De nem vagy kövér, hát Feri egy magas, középkorú férfi.
2: Schneidig. Gyerünk, nyomassuk. Hát
0: azért az, hogy nem kövér, azért nem, ennyire nem kell barátkozni.
1: Nem, kicsit itt ott van.
0: Értem, hogy még nem vagy aláírva, de azért ennyire nem kell jobban.
1: Azért ez nem így néz ki, hogy hozok én nektek kövéret, na már nyert.
0: Na jó, de oké, ruhavásárlás, tessék. Én megveszek egy MS fölsőt 8500 forintért. Te ugyanazt a fölsőt megveszed XS-esben.
1: Én először felmegyek az internetre, megkeresem ezt az MS fölsőt, hogy melyik országban gyárt látják le egyáltalán, és aztán reménykedem, hogy nem vették meg előlem a többiek. Tehát, hogy maradt még belőle egy méret, ami nekem jó.
0: Na de egyenáras.
1: De nincsen női XL-es ruha. Nem létezik. Ez nem, tehát, hogy én nem tudok bemenni egy boltba és venni magam egy ruhát, mert én már csak a netről tudok rendelni.
0: Hát a függönyboltba tudsz vásárolni.
1: Nem, nekem a Máté Szalkán szokta varni egy ilyen idős otthon.
0: Függönyből.
1: Igen. Hát vannak a, tudod, az, a, amivel a tankokat leszokták takarni, az a ponyva. Na hát abból készülnek a téli ruhák, és hát van a nyári ruha, az meg vitorlavászon.
0: Igen. De most a Feri bemegy vásárolni, nézzük, neked igen. Nincs. De te bemész. Te megveszel a H&M-be egy XL-es kabátot, én azt a kabátot megveszem MS-be, ugyanannyiért, neked több anyag, több gomb, több cipzár, több anyag van.
1: Mindenki ugyanúgy egy pici ázsiai fiúnak a keze munkája, neki mindegy. Hogy...
0: Amit az enyémből lesporoltak.
2: Rettenetesen sokat keresnek rajta így, de autóvásárlásnál neked jó a kisebb méretű autó, nekem muszáj megvenni egy nagyot, 10 millió forinttal drágában. Egy gokártból
1: meg vagy, érted?
2: Te meg vagy egy gokártal. Lakás, tessék, te elnyomorogsz, vagy nyilván nem.
0: Jaj, ne mondd már, hogy azért, mert most, jaj, azért ez nem igaz, hogy a 120 kilós embernek plusz 50 négyzetméterre van szüksége.
2: Igen, dehogy nem, hát nagyon tényleg. Nem, hogy gyere velem, segíts.
0: Nem vagy a harmadik
1: kicsit. Én egy lakóautóban lakom, hát én nem tudom, nincs nagy lakásom meg, és nem vágyom ezekre az óriás terekre. Pénzt küldjetek, arra van szükség. Sok mindenre. Nem, igen, tehát drágább amúgy valószínűleg nagynak lenni, de ott van például a cipő kérdése, hogy én lány vagyok, és 43-as a lábam. Na hello, hát gondol, elesnék egy 39-es lábbal.
0: 43-as
1: lábbal. 43-as a lábam, így van.
2: 43-as cipő.
1: Igen, hát nem létező, ez egy nem létező dolog volt, hát gimibe, hát ezt nem is értették, hogy mi a probléma, hogy ezt hogy fogjuk megoldani. Hát, és akkor nincs a magát a választás lehetőségét, alapból elveszik tőled, hogy úgy öltözöl, hogy szeretnél. Tehát úgy öltözök, ahogy tudok.
2: Jó, ez most a lelki nyomor, de ez nem érdekel.
1: Ez nem lelki nyomor, hanem
2: hogy
1: most már...
2: Hogy úgy öltözök, ahogy tudok. Itt hát most arról ez van, de hogy kell lefizessek azért, hogy én nagyobb vagyok. Az élet szinte minden területén fizetünk.
0: De akkor azt mondtuk, ez diszkriminatív jellegű fizetés?
1: A diszkriminációt azért nem használnám, mert az ember szerintem alkalmazkodik a saját helyzetéhez, és én nem éreztem azt, hogy...
0: A diszkriminatív akkor lenne, ha normál jegyet adnának el drágában, hogy több kerozint fogyaszt a repülő, mert te mondjuk 100 kiló fölött vagy, ezért neked még megterhelik a jegyedet. Na, az diszkriminatív, nem?
2: Alkalmatlan a repülőülés arra, hogy egy egyébként nem különösebben kirívó méretű ember
0: normálisan
2: is
0: üljön.
2: Tudjon normálisan ülni. Uh-huh. Érted? Én így ülök a vizelen.
0: Nem, az jó, amit az Eszter mond, hogy legyen opció, hogy megvehesd, de az ne legyen, mert az rossz, aki melletted ül, annak
1: is. Gazdag kövéreknek legyen jó. A szegény kövérek meg nyomorogjanak a kis helyeikkel.
0: A szegény kövérek sajankassák a vékonyakat, mert mindig az ablak mellé ülnek, és elfoglalják a karpát.
1: Vagy vehesse magának a vékony ember egy nagyobb helyet, ahol nem ül mellé egy kövér ember drágábban.
0: Micsoda?
1: Hát, hogy a vékony embernek legyen opció, hogy vesz magának egy másfélszeres helyet, hogy akár kül mellette, azt ne érezze ő, tudod.
0: Ja, értem. Igen, tehát a vékonyak is vehessék meg a kövér helyet.
1: Meg a szorongók, meg a, egyáltalán tudod, a szagérzékenyek, meg ezek nem bír el magas páratartalmat.
0: Három emberrel indult el a Wizzair aténi járat. Három antiszoc ember megvette 1,5 millióért darabáról a jegyet, csak hogy egyedül utazzon a témát. Nem, egyébként ez tényleg érdekes, hogy középen ülsz, és bal ül a pufi, ugye akkor tökre zavarban vagy.
1: Nem meri, óvatos. Kiszívta belőle a pióca.
0: A diszkréten, bájosan, pufi. Akkor ugye nem állítod föl sokszor, ezért visszatartod, át megpróbálsz közte és az ülés között kislisszanni budira, de inkább nem mész, mert tudod, hogy neki kicsatolni, felállni, az egy Monteverest
1: megmászás.
0: Pont így
1: ismerlek téged, Balázs, egy ilyen nagyon körültekintő embernek, aki tud, ne, így, én visszatartja.
0: Nagyon pisilek a repülő előtt.
1: Igen. Miért? Mert izgulsz.
0: Miért szorongok? Nagyon szorongok. Masszívan viszkizem, és nagyon sokat pisilek előtte. Nem, utálom ezt a kimászást. Tehát, hogy kimegyek, föl kell állni, vissza kell ülni, tehát több körülmények.
1: Mert sajátod? Hát.
0: Repülöm?
1: Igen.
2: Nem a nevén van, hogy gondolod?
1: Nem tengeren túli járat, csak egy ilyen kis hely közé.
0: Aztánom azt is. De nem, tök nagy macera, és látom, hogy ő is szenved. Föláll, izzad, liheg. Ugye én akkor ott megkerülöm.
1: Én például hányszor liheg, mennyi lihegés hallasz tőlem átlagosan? Mennyi izzadás és lihegés
0: történik? Tökre rombolod a sztereotípiákat.
1: Azt akartam mondani, hogy se nem lihegek, se nem üzés. És nagyon magasra rúgok. Mondtam már, hogy nagyon magasra tudok rúgni. Igen. Na, most megmutatom, csak a pióccal ne lesz.
0: Oké, tehát akkor hely, megvehessük. És akkor ne diszkriminatív jelleggel ültessünk mindenkit ugyanabba. Legyen opció, hogy ő megveheti a repülőn a nagyobbat, ha akarja. Ez
1: mindenkinek legyen opció.
0: Ez egy jó megoldás.
1: Ez mindenkinek szüksége van erre az opcióra, mert amúgy ugye most ott tartunk, hogy már azt se döntheted el lassan, ki ül melletted, mikor a családdal utazol.
0: Plusz pénz.
1: Akkor lehessen ilyet csinálni, hogy akkor azt mondod, hogy vannak ilyen extra, mint a moziba is vannak ilyen nagy székek, nagy helyek.
0: De jók azok. Igen,
1: ugye? És akkor azt mondod, hogy nincs pénz az első osztályra, de két kiskoszos széket tudok még venni magamnak itt a ja, nem tudom, turistán, aztán
0: mi van, ha berakjuk a kövéreket a csomagtérbe? Hülyeség?
1: Nekem oké.
0: De szeretném. Semmi tiltakozás. Semmi önérzeteskedés. Én ezt szeretem. Nekem oké. A mínusz 50 fokot másfél óráig bírom.
1: Utazhatok a macskákkal. Ott vannak a macskák alapból, ugye. Ez nem kell, nem kell nézni a többi ostobát, ugye, igen. Akik nem hiszik el, hogy le fogunk zuhanni, pedig én tudom, éreztem, azt álmodtam előző este, hogy meg fogunk halni.
0: És az, van, az igaz, hogy minden légőrőny még kicsit rátok néznek? Ezt én nem tudom, de van ilyen? Eszter!
1: Bocsi!
0: De nem, szóval csomagtér oké. Csomagtér. De akkor visszafele meg menjenek a vékonyak.
1: Ezek legyenek az opciók.
0: Jó, de visszafele úton meg menjenek a véznek, akkor be a csomagtérbe. Az egy jó deal. Tehát jó, mi kezdünk vékonyak, ha túléljük, akkor... De ti ott nagyobb eséllyel éltek túl, ugye azért a mínusz 50...
1: Csomagtérben?
2: Hát a mínusz 50... Oda esik a gép, hogy érlétek?
0: Nem a mínusz 50, hát azért tovább húzzátok, tehát rajtatok van azért egy...
1: Hát addig ugye felbontogatok milyen csomagot, amit találok, hát hátul, ez meg az...
2: Milyen nivaló.
1: És ez meg az... Nem is tudom, hogy... Én nagyon elkempelnék. Alapvetően nem értem ezt a sok szabályt, ami ott van a repülőn, hogy nem lehet gyufázni. Például. Miért nem? Engem mindig megnyugtat a gyufázás. Azt nem engedik.
0: Akkor nem lehet szúrószerszámot felvinni, mert egy akkora kést adnak neked, hogy felvágd azt a csirkét, igen, amit letesznek. Ezt nem is értem.
2: Ez csak az első osztályon van, mi ezt nem tudhatjuk.
0: Ja, ti nem
2: nálunk
0: kaptok?
2: Nincs kést, nem hogy kést, nincs csirke se. Ha
1: rúgós bicskát szoktak hozni meg szalonnál, tudod, a Szabolcsi járat. Igen. Igen.
0: Bocsánat, és... nem tudom, mi történik a turistán.
2: Azért szóltam, hogy kést nálunk nincs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
3: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
2: Csepegtető tálcás vételem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készleteleig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
4: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi

társaságműsor. Este 7-kor indulunk. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 879-882 és 911 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: 91.1 Rádió 1. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Segítséget hozhat a hőségben a Kánikula program. Ügyvédnek adják ki magukat a csalók. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Már is hozom a részleteket. Én Sós Kata vagyok. A nyári hőségben a Csongrád-Csanád megyei állatvédő szervezeteknek is segítséget jelenthet a Kánikula program a délmagyar.hu szerint. Az élő környezetért felelős minisztérium és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kezdeményezésében az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek támogatást kérhetnek például vízhiány, hűtési problémák vagy tartós áramkimaradás esetén. Emellett mintegy 120 ezer forint értékű a hőség elleni védekezést segítő eszköz csomagra is pályázhatnak. A hírportálnak a Szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány azt mondta, számukra a legnagyobb kihívást az árnyékolás és a folyamatos vízellátás biztosítása jelenti, ami jelentős pluszköltséget okoz. Új telefonos csalási módszerre figyelmeztet a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban több idős embert is felhívtak olyan csalók, akik ügyvédnek adták ki magukat. Azt állították, hogy a hozzátartozójuk rendőrségi ügybe keveredett, ezért sürgősen pénzre, vagyis óvadékra van szükség. A rendőrség hangsúlyozza, Magyarországon sem rendőr, sem ügyvéd nem kér készpénzt telefonon vagy futárral egy büntető eljárás során. Aki ilyen hívást kap, azonnal szakítsa meg a beszélgetést, ellenőrizze a történetet hozzátartozójánál, és csalás gyanúja esetén értesítse a 112-es segélyhívót. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Változóan felhős időre számíthatunk, de térségünkben inkább a napsütésé lesz a főszerep. A déli délnyugati szél időnként megélénkül, zivatar környezetében nem kizárt erős viharos széllökés. Az északnyugati szél mérséklődik, délután 25 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Na, valami kis kedves az időjárásról.
5: Kedves?
4: Köszönjük szépen!
6: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Kaku megvan, Kikaku? A gaboni futballista, ez megvan?
5: Így hívják, hogy Kikaku?
4: Nem úgy értem, hanem, hogy tudod-e, hogy Kikaku?
5: Ja, hogy Kikaku!
4: Te tudod-e, hogy Kikaku?
5: Oké, így értem.
4: Nem úgy hívják, hogy Kikaku. Kikaku, Mikaku.
5: Erről nem a Kikaku?
4: A kérdés az volt, tudod-e, hogy Kikaku?
7: Van egy gaboni focistánk?
4: Van egy gaboni focistánk?

0: Mindjárt berakja a Zsül, hogy
1: a gaboni focistát,
0: Kaku. Nem tudom, hogy ő híres focista vagy nem, de ő állít magáról valamit. És mindjárt megmutatom nektek, mert nektek is tippelni kell. Ugye nagyon érdekes, az afrikai futballt azért nehéz behozni őket Európába, mert egyre másra kiderül, hogy hát ilyen megmondhatatlan korúak. Ugye? Tehát, hogy nem tudod megmondani.
2: Sose derül ki. Nem árulja el.
0: Igen, hogy...
2: Hát
0: hogy,
2: ott van a mi fekete pákunk. Na,
0: róla se tudod pontosan megmondani. Ott a nagyobb, ugye ő se tudja. Tehát, hogy nincs születési anyakönyvi kivonat. Nigériában valahol, egy sátorban.
2: Elégették a szülei, mikor elment itthonról. Köszönjük szépen, megvagyunk.
0: Na most ugye az az érdekes, hogy ez a focista azt állítja magára, hogy ő 1990-ben született, ő Kaku.
2: Aha.
0: Viszont az az érdekes, hogy lenyomozták, hogy az anyukája 1986-ban meghalt.
2: Akkor ez viszont csoda.
1: Komoly ellenmondás.
0: De ugye ő azáltal, hogy meghamisítja a saját papírjait, azáltal valószínűleg máshol, más korosztályban máshogy tud játszani. És hát ugye itt kiderült azért Magyarországon is egy-két játékosról, mint a Iharos Berény, Spartakus, meg nem tudom, tehát komoly csapatoknál, hogy ott is máskor a játékosok. Például a harmadosztályban szereplő Iharos Berény, Spartakusnak 3 mérkőzést is megóvták, ugyanis kiderült, hogy egy 5 éves játékos jogtalan szerepelt a meccseken, sőt, gólt is szerzett.
2: De mi 5 éves?
0: És azt mondta, hogy 12 vagy hogy? Tehát, hogy mindenhol szórakoznak a korokkal, de Kakura mennyit mondtok egyébként, ha így ránézel?
2: Hát ezen a képen, hogy egy kicsit meggyötörve van a
0: pályán. Nem lehet, hogy ő 90-ben született, ezért tényleg nem így van.
2: Szerintem 50.
0: Hogy körülbelül egy 45-50 éves csávot lát.
1: 40-es, igen.
2: 40-es, de legalább 40-es.
0: Na.
2: Viszont én találtam egy másik képet Kakuról, ott meg azt mondod, hogy 22. Nézd meg. Hát itt viszont egy tök jó fiatalos külsővel, jól kinéző Kaku.
0: Nem tudod egy európai ligába igazoló játékosnál leellenőrizni, hogy valójában mikor született? Erre nincs egy születési anyakönyvi kivonat. Kongóban vagy Afrikában nem tudnak az európai ligák utána nézni, és általában fokozatosan vagy sorozatosan jönnek az afrikai játékosok, akik hamisítják a korukat. Szóval azt gondolt, hogy ez valahogy ezért ilyen, nem tudom, jobban megy, nem? Vagy bürokratikusabban le van írva valahol.
1: Okay. Hát úgy látszik, hogy ez ilyen bemondásos alapon.
0: Hogy te mikor születtél, mondasz valamit? Aha. Nem kell semmilyen irat, vagy hamisítasz egy iratot?
1: Vagy megkérdezik, hány évesnek érzi magát?
0: Igen, 24-nek. És kérdezik, csáu 42.
2: Ha belegondoltok, azért csinálja, mert ettől magasabb lesz az ár, plusz tovább maradhat. Mert ha te már 40 évesen akarsz bekerülni valahova, azt mondják, hogy köszönjük szépen, maga már lejárt lemez.
0: De ha 24-et mondasz, akkor se tudod lefutni azt a mennyiséget, amit kell.
2: De darabig egy évet elvergődsz, hát majd sérülést jelentesz, de legalább fölvesznek. 40 évesen oda mész, hogy 40 éves vagyok, én szerintem jól focizom, azt mondják, hogy meg se nézzük.
1: De a 20... olyan messziről jött, tehát hogy nézzük már ezt.
0: De 24 vagyok, így viszont jövök, ott van Kaku. Nézd. Ti hazudtatok vala a korotokról, vagy mondtatok más? Ez kinél érzik egy férfiaknál, nőknél?
1: Szerintem mindenképpen. Hát én 40 éves.
0: Olyan vagy, mint 10 év Erdély Mónika, zárójelben 36, és öt már, mikor megjelent a Mónika show alatt egy cikk, ugye ő mindig a zárójelben 36 volt. Nem?
2: Ugyanez kiszeltünk,
0: de... A Mónika show, és zárójelben 36.
2: Ugyanez kiszeltünk, de ő is szeretettel szokta magát.
0: De miért csaltok? Ezt nem értem. Tizet levonsz, akkor nagyobb eséllyel mondják azt, hogy azt hittem öregebb vagy. A nők miért nyomják lefele a korukat? Akkor nem nagyobb dicséret, hogyha bemondod az igazit, és megdicsérnek, hogy wow, ahhez képest ki? Viszont te fiatalabb, de ha fiatalabbat mondasz, nagyobb a reszkírozás, hogy azt mondják, hogy igen.
1: Hát van ez az age shaming, és tudod, egész egyszerűen arról van szó, hogy egy nő valahogy úgy leértékelődik, ahogy, és ez akármit mondatok, ez így van, ahogy egyre idősebb lesz, és átlépi a 40-et, tehát én idén leszek 44 éves, és valahogy nagyon maga a tudat, azt kimondani, hogy 44 éves vagyok, az nagyon fura. Nem, szerintem nem tűnök annak, de hogy nem.
2: Nem is
1: érzem annak magam, de olyan rossz érzése van egy kicsit az embernek attól, hogy kimondja ezt a kort. És hogyha azt mondom, hogy 40, akkor az úgy nem tűnik annyira
0: ilyenkor,
1: nagyon sok.
0: Ilyenkor 10%, 5% mi a csalás mértéke? Tehát mi az, ami megnyugtat?
2: Mi a kedvezmény a 20?
0: Igen, tehát 44 vagy mit mondasz, ha mondjuk hazudni akarsz a korodról?
1: -2-3 év. De egyébként, ha összehasonlítom, hogy édesanyám mondjuk hogy nézett ki 44 évesen, vagy milyen mentális állapotban volt 44 évesen, vagy hogy ő milyen volt, vagy a nagyanyáink főleg. Ahhoz képest én egyébként sokkal-sokkal jobb állapotban vagyok minden tekintetben, de valahogy 40 fölött én szerintem nincs olyan nő, aki úgy nem, úgy ne kozmetikázna, vagy ne akarna egy kicsit kozmetikázni az életkorán.
0: Milyen érdekes ez,
1: Anna,
0: nem?
1: Anna, te hány éves vagy?
0: 38.
3: 60-nak szoktam mondani magam, mert azt mondja, milyen jól nézel ki.
0: Tehát ez is rá, te ezt mondom, hogy te többet mondasz.
3: 65-70. Persze, csak ilyen jól tartod.
0: De racionálisan nagyobb, jobb, mert akkor többet mondasz, akkor megdicsérnek. De ha lefele nyomod, akkor...
3: akkor már nem, persze.
0: De csalsz te is egy kicsit lefele?
3: Nem, én megmondom frankul.
0: Ez egy nőnek az nyilván nagyon más szerintem. Figyelj, én értem
3: az a mondat, tudod, mikor elhangzik, hogy a korodhoz képest.
0: Na, az akkor a korodhoz... Az bántó?
3: Hát, a korodhoz képest, hát...
0: De igen, ezzel igen. Egy pasi egyébként dicsérni akar.
2: Fura. Mert az összes korosztályod már nem néz ki így, már nem ilyen friss, már nem ilyen egészséges.
3: Igen, csak már tehát benne van valahogy.
2: A korodhoz képest te, igen.
1: Te szerintem sokkal-sokkal jobban nézel ki most, mint mondjuk
0: egy Danobius Roadshow a Groove House konferálása közben.
2: Tudod, micsoda kapások voltak ott, te? Ó, így de szerettem.
0: A Danobius karavánon.
2: Óriási bókákat
0: csináltunk. Neked valóban jót tett az öregedés.
2: Jó, határozottan. Meg a béka.
0: Meg az öltözködés.
2: Meg a béka.
0: Igen, igen, igen.
2: Na azért ő kellett hozzá. Ez majd meg...
0: Kirándott a ganyéból.
2: Tedd már azt gumicsizmát.
0: Igen, hogy beőszültél, és ettől a beőszüléstől ettől így jött egy ilyen... Igen, meg úgy minden más változott egy kicsit, igen.
1: Hány olyan 20-30 éves tip-top nőt látsz, aki a botoxtól tip-top, de mindegy, tehát aki már most elkezdi a megelőzést, hogy aztán 44 évesen, vagy akár hány évesen, ne úgy nézzen ki, mint
0: de úgy pedig úgy fog pont.
2: Úgy fog pont, hogy szerintem...
0: Szóval egy szexi idősödő nő az annyira szép.
1: Egy szép nőből szexi idősödő nő lesz. Egy közepesen jó nőből csúnya öreg nő lesz.
0: De botoxal még csúnyább?
1: Nem feltétlenül.
0: Miért? Látszik rajta.
3: Ugye, mindent látszik. Lehet szerintem okosan szép, használni. Tehát mindent lehet úgy használni, hogy nem a végletekbe kell gondolkodni. Tehát nem annyi hialuront, nem annyi botoxot, nem annyi nem tudom én mit tolni, hanem csak annyit, ami ennyi jó érzés. Tehát mondom ezt úgy, hogy nem, de megtehetném. Megtehetném. A Bea, akit benn volt nálatok, én vele nagyon jóban vagyok, és nekik ugye van egy kozmetikai szalonjuk.
0: Férfiakhoz
3: igen,
0: is nyúlnak?
3: Abszolút,
0: igen.
3: Férfiakhoz is.
2: És ezt megvan a száma?
1: Magadról, hogy nem. Lesz egy olyan pillanat, amikor oda
0: azt
1: fekszel.
0: Azt nem. Most megnéztem, utána néztem azért, persze.
2: De soha, kérdezik, soha nem.
0: Bio arckezelés, ahol a letapadt izmokat masszírozzák fel, azt állítólag -10 év, bio arcplasztika.
1: Masszírozom, tolom fel állandóan.
0: Sárpely vagy bánpely vagy. Egy francia buldog vagy, Gyuri, enged már el. Ne, bio arcplasztika, gyerekek, ami azt jelenti, hogy a férfiaknak is csinálják, semmi szuri, semmi botok, semmi, hanem a letapadt arcizmokat heti rendszerességgel átmasszírozzák.
1: Na de ez az, igen, mert hogy
0: ez de ez az előszobája lehet... annak, hogy először ezt egy kicsi, aztán a botox.
2: Úgy van.
0: De botox én nem fogok. Látom a Stallone, mert látod az amerikai Stallone-t,
3: hogy
0: nézek.
3: Azért néznek így ki. Szerintem, hogyha csak durva. Picike botox, nem szerintem nincs azzal semmi
0: de nincs,
3: probléma.
0: Szerintem nincs ilyen, hogy picike botox. Szerintem ez
3: van.
0: Addiktív. Szerintem nagyon addiktív.
3: Igen.
0: Picike. Na még egy picike. Na még egy picike. Na most még egy picike.
3: Tetszik az eredmény, ugye, hogy utána olyan simább lesz, és te megint akarod, amikor összetrontjálsz.
0: Na de innentől meg, egyre több kell. Meg egyre jó. Tehát szerintem ez egy veszélyes.
3: Igen, egy kicsit, mint a tetovás.
0: Palinak pláne.
1: Viszonyosan szerencsés genetikád van.
0: Ez így van.
1: Tehát lássuk be.
0: Ez így van.
1: Könnyen beszélsz arra, hogy fogadjuk el a korát.
3: Igen, igaza van a Julinak.
0: Mindenki fogadja el a korát. Igaz, hogy úgy nézek ki, mint egy 35 éves gyerek. Igen, hát ez nyilván genetika is, persze. De most a Brednél láttam pont, hogy mit csinált ő az arcával. Feri, nem vagyunk elveszve.
2: Na.
0: Egy videóban elemezgették, hogy miért nézett ki úgy 2 éve, és mi történt. És hát a fülére van ráhúzva az arca. Egy amerikai plasztikai sebész elemezte a Brednek a fotóit.
1: Matchlifting.
0: Matchlifting, valahogy ráhúzzák a fülére, igen, az arcát. És mutatta 3 évvel ezelőtti videóját, meg a mostanit, és a füle, hogy kisebb a füle. Tehát, hogy ugye a fül méretet hasonlította össze, és ott mutatta, hogy ott a bizénték, hogy rá van húzva az arca a fülére. Nincs botox, semmi, meghúzzák az arcbőrt.
1: Kivágnak itt egy ilyen
0: itt a halántékodon, az
1: igen,
0: alatt.
1: Egészen a fültövénél.
0: Kivágnak egy részt.
1: Igen, és itt ezt az egészet így
0: meghúzzák.
1: Meghúzzák, hátrahúzzák, és odavarják.
0: Mert nem látszik, nem mondod meg róla. Tehát nem látszik úgy, mint a botox, meg nem látszik úgy, mint a nem tudom, amikor lemerevedik az arc szerkezetet, hanem egyszerűen csak a bőröt feszesebb, valahogy ezt látod rajta is. Szóval egy matchliftinget ne vessünk el, Feri, ne vessünk
2: én
0: el.
2: Én jó vagyok így, köszönöm. Francokat. Húzod, csak húzod, megy ki a szemed. Szép,
0: azt nem tudom, hogy mennyire húzza meg a szemedet. Nem hiszem, hogy kínai leszel tőle, de valószínűleg az arcodon látszik, hogy kicsi megvúzod. De miért Brednek látszik valami az arcán? Nem látod, hogy meg van húzva
2: egy darabig divat volt, az is tudod, hogy fölfelé húzatták a nők,
0: igen,
2: és
0: igen,
2: akkor
0: igen.
2: Már a hajvonalad, amikor a koponyát közepén volt fönt, és egy 30 centis homlokkal rendelkező nőket láttál, azért az nem jó. Nem,
0: igen.
2: Nem
1: hát van
2: normál.
1: Ez a Fox Eye nevű eljárás.
0: Az micsoda, de mindent tudsz.
1: Hát fogsz, mint a rókának, igen? Tehát hogy így húzzák fel, és akkor ettől ilyen lesz a szemed. Egy
0: hát igen, az nem szép, az nem áll jól. Látom egy-két magyar celeb lányon, azért az, amikor nagyon meg van húzva az arcuk, igen. És mindig csodálkoznának, és nem mennek nevetni, mert fél, hogy bereped az arcőrüktől, és ilyen az arcuk, tehát azért az veszélyes.
2: Mindig boldog.
1: Oszteopata, ő csinálja ezt az arcizommasszást.
0: Micsoda?
1: Oszteopata csinálja.
0: Oszteopata?
1: Oszteopata, igen, az egyik hallgató megírta.
0: Ez a foglalkozás, tehát ez az oszteopata?
1: Igen, az arcizmaimat is masszírozza belülről.
0: Ó, igen, nem jó, benyúl a szádba.
1: Egyébként halál komolyan.
0: Ne csináld. Hogy megmassz...
1: Aha. Igen, benyúl a szádba is, és azt is itt átmasszírozza.
0: És akkor ettől frissebb lesz az arcod, vagy jobbak a mimikáj?
1: Hát ezek
0: vagy...
1: a letapadások, amit aha. mondtál, ezek
0: igen, ez a bió.
2: Ha elkezd lógni, ha a letapadást fölmasszírozza, akkor...
0: Nem, ereszkedsz meg szerintem, mint a sárpely. Tehát nem leszel olyan.
1: Ha a bicepset meg a combizmot tudod tornáztatni, akkor az arcizmot miért ne tudnád?
0: Hát egyébként simán, persze.
1: Ez a módszer.
0: Na, még Anna mondani akar valamit, rongyol be. Nem. Ezek nem jók.
3: Nem jók ezek, mert megnyúlik a kötőszövet ettől a húzgálástól.
2: Ezt mondom, és
3: nem lesz jó.
0: Tehát nem jó, ha masszírozzák az arcodat, az se jó?
3: De az igen, mert annál nem nyújtják. De ezek, hogy benyúl a szádba és húzogatja, hát egyre lazább szerkezet végén. Olyan lesz, amit
0: tudok. Föltúrcadni egy kockacukrot. Ez egy csülök van benne a szádba, arról tudod. Beöntöd a levest ide előre, nem? Egy szépen egész nap
3: elszűrjük. Ez Balázs, én csak a gépi kezelésekben hiszek.
0: Jézusom, és Anna egy hátrahúzta az arcát. Jézus, atya úristen.
3: De tényleg, hát az ez szuper.
0: Azért ez egy nagy illúzió, de közben nyilván egy nagy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
9: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
0: Mert a három DJ legenda

ki az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670 5 879 879 számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást.

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Újdékán az STF fogorvosi karán 7 gólyafiókát nevel a Szegedi Vadaspark, megújul a Kiskunfélegyháza Szeged vasútvonal. Üdvözlöm Önöket! Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Újdékán vezeti július eleje óta a Szegedi Tudományegyetem fogorvos tudományi karát. Varga Matusovics Danica a Dél-Magyarországnak elmondta, az egyik legfontosabb feladat szerinte a fogorvos képzés korszerűsítése, ezért a jövőben nagyobb szerepet szánna a digitális oktatásnak és a szimulációs technológiáknak. A karon jelenleg 360 magyar és 286 külföldi hallgató tanul. Hosszabb távon egy új épület megépítését tartaná a legjobb megoldásnak, addig pedig a meglévő infrastruktúra korszerűsítését és felújítását tervezi. 7 mentett gólyafiókát gondoz a Szegedi Vadaspark mentőközpontja, írja a délmagyar.hu. A madarak különböző okok miatt szorultak segítségre, volt amelyik kiesett vagy kiugrott a fészekből, mások árván maradtak, illetve a vihar sodorta őket bajba. A Vadaspark arra is felhívja a figyelmet, hogy nem minden földön talált madárfióka szorul mentésre. Sérült vagy legyengült madár esetén érdemes egy madármentő állomást vagy a területileg illetékes nemzeti parkot értesíteni. Teljes körülön megújul a Kiskunfélegyháza Szeged vasútvonal a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. A félegyházi közlöny írt róla, hogy a tervek szerint fokozatosan kétvágányúvá építik a pályát, így a jövőben sűrűbben és megbízhatóbban közlekedhetnek a vonatok. A korszerűsítés után a szerelvények akár 160 km-es óránkénti sebességgel is haladhatnak, ami csökkentheti a menetidőt Szeged, Kiskunfélegyháza és Budapest között. A fejlesztés program része a Kiskunfélegyháza Cegléd vasútvonal korszerűsítése is. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Változóan felhős időre számíthatunk, de térségünkben inkább a napsütésé lesz a fő szerep. A déli délnyugati szél időnként megélénkül, zivatar környezetében nem kizárt erős viharos széllökés, az északnyugati szél mérséklődik, délután 25 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió Egy híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió Egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Hallottátok, hogy küzdenek a zuglóiak a békákkal? Összecsapott zugló a békákkal? Ez történik jelen pillanatban.
5: Óriási harc a telepen.
4: Lakossági panasz érkezett, hogy nem tudnak aludni a zuglóiak a békáktól. Elszaporodtak és rendkívül hangosak. Az önkormányzat pedig azt mondta, szakértőkhöz fordulunk, valóban bebizonyították, óriási decibellel kartyognak a békák.
5: De ez ilyen.
4: Ez ilyen.
5: Ilyen, ha tóparton laksz, vagy patakparton, vagy milyen van zuglónak patakja?
6: Szennyvízcsatorna.
5: Szennyvízcsatornája, ott megy a béka azzal. Nálunk is reszelnek reggel, délbe, este.
6: De most még mindig a békákról beszélünk.
5: Én is.
4: Elszaporodtak, és az önkormányzathoz panasz jön, hogy vagy írtsák őket, vagy szállítsák őket máshova, vagy telepítsék át a békákat, de valami legyen, mert nem tudnak aludni a lakók. Hát nem gyönyörű a békazaj? Hát én imádom.
5: A legszebb. Mondjuk úgy, hogy jár villamos, és úgy már egy kicsit lehet, hogy sok. Mert nálunk csak ez van.
4: De ez milyen szomorú, nem? Hogy az ember nem tud együtt élni a természettel, ezért az, hogy az elő erősebb, meg okosabb, azek az uglóiak rendben van, írtsuk ki őket. Vagy telepítsék át őket valahova. És küzdenek a békák ellen.
6: Az imádom ezt a történetet. Milyen jó dolguk van.
4: Egyébként
5: igen.
6: Nálunk is van hangja a természetnek, de egészen más. Tehát, hogy a Ferencváros
5: Azt mondtad,
6: Sarát! Engedj bá!
4: Tényleg milyen hang van zuglóban? Trolli hang, villamos hang, üvöltözés hang?
6: Hazafelé sétáló szurkoló hangja.
4: Igen, ahhoz képest egy kis béka muzsika, az miért zavarja egyébként a rákospatak mentén élőket? Nem is értem, tömeges bejelentések, hogy csináljon valamit az önkormányzat a békákkal. Hol élnek az emberek? Nem tudok aludni, kinek tudnék írni? Írok az önkormányzatnak, oldják valamit, meg. Oldják meg, mit csinálják? Még hány békát mérgezhettek meg? Hányat csaphattak agyon? Gondold, amikor Józsi kimegy egy lapát és elkezdi leütni őket, mert nem tud aludni. El tudom képzelni, hogy ez megtörtént.
6: De ezek kis békák nagy hanga, vagy ilyen óriás békák?
4: Ezek ilyen rendes, ilyen varangyosak, szerintem, amik ugye ott a szúnyogokat eszik a patak mentén, szaporodnak, jó helyük van, és hát este pedig iszonyatosan zenélnek.
5: És tényleg ez a következménye, ha az önkormányzat elszállítja a békát, akkor nyáron majd jön a fölháborodott zuglói lakos,
4: Sok a szúnyog.
6: Ez ami olyan, mint amikor hoztak tőle olyan halakat, amik nem honosak, és akkor elszaporodtak, tehát valaki a hobbi békája, vagy csak egy, tudom, de hogy ez a klasszikus béka, ez a sima béka kuruttyolás.
4: Ami azért tényleg durva, tehát hogy azért ott 100 béka egyszerre rákezd, annak azért van decibelje.
6: Hát lehet, hogy a gang visszaveri, tudod, körbe.
4: Igen, a körfolyosok. Igen. De nem, hogy a vecsésiek a repülő miatt, a zuglóiak a békák miatt, a nullás körgyűrű mellett a török bálintiak a dugó miatt, tehát minden kerületnek és agglomerációnak megvan a maga panaszkodása. A paksiak paks miatt, a százhalombattaiak az erőmű miatt, tehát sehol nem hagynak minket aludni. Veled mi van? Béka. Nekem a körgyűrű.
6: A budaiak a pestiek miatt.
4: Igen, a pestiek a budaiak miatt. Szóval, hogy állandóan van valami. De amikor az ember nem tud együtt élni a természettel, ez olyan fura, nem?
5: Hát és ott az önkormányzat mondott valamit?
4: Az önkormányzat azt mondta, hogy védettek a békák, nem nyúlhatnak hozzá. Ők kikérték a Madártani és Természetvédelmi Egyesület állásfoglalását.
5: Akik adtak három gólyát, hogy megegye a békákat.
4: Igen, hogy elak ezekkel a békáktól, ne nyújhatok hozzá, mert hogy szükséges ott tartani őket az élőhelyükön. Ott laknak, szeretik, nem nyúlhatnak hozzá. Ezért
6: átálltak
4: nem nyúlnak
6: a sötét oldalra.
4: Átálltak a sötét oldalra. Ezért tiltakoznak az uglóiak.
6: Az a helyzet, hogy Kis Ádám nem fogok az uglóban fellépni. Ő tudom, hogy békafóbiás, én is gyűlölöm. Igen, nem gyűlölöm a békát, de nem van egy fóbiám. Egyszer ráugrott egy a pucér vádlimra. Úgy, hogy este sétáltam, és gyanútlanul.
5: És megcsináltam.
4: Pucérvádi
6: van sétáltam. Feri, neked mi bajod van? Csináltassuk egy hormonpanelt. Hormonpanelt, rákoszni Ferinek.
4: Azonnal egy nagy vérkép, nagy rutin, hormonpanel. Tesztoszteron szint, valami mondtad.
5: Te mondtad, hogy itt a tavasz tagada.
4: Meg van.
6: Amúgy azért csinálsz, hogy motorozni fog. Motorozni fog, és előtte mindig felspanolja magát.
5: Aj, akkor férfinak érzed magad.
4: Te még nem tudod, de a csapatépítő leteszünk egy üres üveget az asztalra, megpörgetjük.
5: Akinél megáll,
4: kiderítjük, hány a szobában lakik. Volt már, hogy a Zsülnél állt meg. Oda is bementünk. Megállt az üveg, amit kipörgettünk. Mindegy, hol áll meg, mi Ferivel bemegyünk.
6: De Zsül olyannak tűnik, aki azt mondja, hát jó.
5: Nem kiabált a múltkor sem.
4: Én ültem a fején egy párnával. A Feri addig tevékenykedett. Szóval, hogy ha előkerül az üveg, fuss vagy harcolj.
6: Iszakus.
5: Vagy hagyd magad.
4: Ezt tudom, mondani. Egy farkas fej benéz az ablakon. Ott aztán a békák se nyomják majd el a hangot.
6: Úgy, de milyen állat lennél amúgy? Mi a totem állatod?
4: Milyen állat lennék szívesen?
6: Igen. Tehát mi a belső spirit animalod?
4: Valamilyen olyan madár, ami költözik és sokat repül.
6: Egy madár.
4: Madár.
6: A bokád miatt, nem? Kis vékony bokád miatt.
4: De most már nem az, hogy kinézek.
5: Meg a madárnak nincs lábnap.
4: Igen. A madárnak nem kell. Most várjál, kinézet alapján? De várjál, kinézet alapján, vagy lelki fejlődésem alapján?
6: Mixeljük össze.
4: Valamilyen szabadon élő madár.
6: Kócsag?
4: Hát igen, onnan csak egy ugrás a köcsög.
5: Kócsag, az nem rossz.
6: A kommentek alapján egy kócsag.
4: Rosszul értettük, Balázs, úgy értettük, kócsag. Nem köcsög, sajnos köcsögé változtattunk. Kócsagot mondtam, atyám, kócsagot mondtam. Nem, madár, ami költözik, ami repül, ami szabad.
6: De egy sas vagy egy veréb?
4: Ez azért ugye érzed, hogy...
5: Nyilván verébb.
6: Egy turul.
4: Nyilván érzed, hogy egy kondorkesejű.
6: Kondorkesejű.
4: Nem, és ráadásul költöző madár. Tehát amikor megyek és elindulok szeptemberben, és megyek 2000 kilométert Afrikába, aztán jövök vissza. Én szerintem valamilyen madár lennék.
5: Fostos, ha választhatnék.
4: Egy fostos bugybóka.
6: Ezért ezzel tojás minden reggel hármat. Nem, hát, hát, régi életedre
4: emlékeztet. Te mi lennél, tessék?
6: Én Ferit akarom tudni. Nem voltam a
5: fostos bugybóka szép.
4: Fostos bugybóka nagyon szép.
6: Kicsit hasonlítani, ez olyan haja.
5: Hajjal.
4: Akkor meg vagyok. Én költöző madár? Nem költöző madár a fostos bugyókat. Te milyen állat
6: nincs lennél? Mennie.
4: Milyen állat lennél?
5: Egy amit óriási szívesen... fehér cápa.
4: Fehér cápa lennél? Oh. Ragadozó, vízben él,
5: így van,
4: megesz
5: megy.
4: Minden, nincs ellensége, nincs természetes ellensége, csak az ember.
5: Megy, és a fiúk nagyon aktívak.
4: Aktívak.
5: Más csak úgy mondom,
6: de
5: nem azért, mert tavasz van.
6: De te nem voltál szinkronhangja valami rajzfilm figurának?
5: Rajzfilmnek nem.
6: Valami állatnak, nem?
5: Nem, rajzfilmnek nem voltam.
4: Te mi lennél, Eszter?
6: Én, hogyha állat lennék, egy lamantin lennék.
5: Keres, aki nem tudja, mi a lamantin, keresse.
4: A lamantin az a dugong, a delfinhez hasonló, kicsit nagyobb, nagyon lassú, nagy testű állat a víz alatt. Az igen, a lamantin, nem?
6: Igen, kedves. Csak túrja. Ellensége.
5: De hát egyébként... csak kivéve a hajócsavar.
4: De miért pont lamantin?
6: Azért, mert sötétben sellőnek néz ki.
4: Jó, ez micsoda pszichológiai teszt ez, tudod? Milyen állat lennél, és miért? Csak két kérdés, és már tudom a
6: belsődöt.
4: Én remélem, ma a sellőjéned előjön két pinyakoláda után.
5: Ott fog ülni a kastély szökő kutyában.
4: 8-kor a kaszinó tojás és sonkatekercs mellett, remélem.
6: De Feri, az ott egy sellő?
4: Te Feri?
5: Jól látod? Megnézed.
4: Megeszem még ezt a kis rakott krumplit, addig nézd már meg, az ott egy sellő, vagy egy vízköpő lány ott a szökő kutba. Te az az Eszter oda néz.
6: Én nagyon szeretem a lamantinokat. Gyűjtöm a porcelán lamantint, ezt még nem tudjátok róla.
4: Gyűjtöd a porcelán lamantint.
6: Igen, herendi, fisnet, ilyen festett porcelán lamantinokat gyűjtök.
4: De a
5: fantasztikus.
4: Szervusz, szívesen.
5: És üvegvitrínben vannak?
6: Igen. Igen.
5: Hány van most?
6: Kettő. Kettő, de van nagyon sok másik állatom. Van
4: de mi ez a se nem fóka, se nem rozmár.
5: Hát egy nagy kövér, egy ilyen, bevert orrú
4: áll. Bevert orrú, vastag csontú.
6: Jó?
4: Szóval, hogy egy karábbi manátusz lennél.
6: Karábbi manátusz.
4: Egy karábbi manátusz lennél.
5: Na? Mondjuk tök nyugi, kis vízbe van, túrja a talajt.
6: Kócsagokat megtűri maga mellett.
5: Sőt, és a hátára is szállhat.
4: De így, ahogy nézem, igen. Szóval, hogy így...
6: Simán, simán. Vagy
4: de azért azonosulsz egy állattal, mert a külső jegyek, vagy a belső tulajdonság. Tehát miért mond mindenki egy állatot, hogy mi lenne? Az állat belső jegyei, vagy külső jegyei? Tök a pszichológiai teszt. Szóval mondj egy állatot.
5: Amit hát belső jegyeket egy állatnál nem nagyon tud.
4: De hogy nem.
5: Azt mi akasztottuk rá, hogy a róka ravasz, amit tudom én, az oroszlán fenséget.
4: Hát az, hogy intelligens, hogy buta, hogy milyen fejlett ökoszisztémában működik, és az ökoszisztémában hol foglalja el a helyet, szerintem azért sok mindent elmond, nem? Rovarok, sáskák, milyen intelligensek, milyen fejlettek, milyen durva ökoszisztém, hangyák.
5: Szex után letépik a fejet, hagyjad már.
4: Hangyák, micsoda rendszert működtetnek, milyen kolóniát, hangya lennél. Oké, akkor értem, te egy ilyen csapatban dolgozó.
5: Te pedig királynő.
4: Igen, a kolóniában fontos elem, de nem egy vezető típus. De mondjuk egy madár, vagy egy ragadozó. Szerintem sok minden tényleg elárul egyébként.
6: Amúgy hogy... a kapibara is nagyon jó állat.
5: Kapibara.
6: A kapibara az olyan, mint egy
5: de
6: nagy
5: csak ilyen szépeket tud.
6: Igen, ez nagyon összet a kedvenc állatom gyerekkorom, a kapibara. Vízidisznó a magyar fordítása. De nagyon aranyos, olyan, mint egy őznek, meg egy tengeri pocoknak lenne a keveréke.
4: De hogy ez egy ilyen, tehát ezek az állatok tetszenek? Ez
6: nekem
4: egy...
6: nagyon tetszik a kapibara. Ha bármikor kaphatnék egy kapibarát, elfogadnám. És a lamantint is. De mi baj?
5: Mondjuk a lamantint a fürdőkádba tartani kicsit kihívás, de...
6: Költségvetés, ugye? Egy bennék neki egy dzsapudzit. Vagy valami. Na mindegy. És mit akart? De amúgy a macskák is... Tehát, hogy
4: na macska nem lennék.
5: Jó, pedig.
4: Nagyon ez szeretem a macskát, nem lennék macska.
5: A miénk óriási király. Ki bejár, ki van szolgálva, alszik, fekszik, néha érted, kimegy, kicsit vigéckedik, visszajön, én bírom.
6: Hogy nagyon csalódtam benned, Balázs. Miért? Nem lennél macska.
4: Még csak két hónap után most először. Egyetlen, ez tök jó eredmény.
5: Volt már több is, de...
4: Tök jó eredmény.
6: Az egyetlen állat, aki a sajátságügyát nyalogatja. Az nem
4: mondjuk ez lenni. Ez na látod? Így már sokkal jobb.
6: Históriája az altesti folyénokban, az nem akar lenni ez az állat.
4: Ezt nem tudtam, a macska meg tudja nyalni a sajátságügyát.
6: Meg tudja,
5: nem láttam még soha tiéteket mosakodni?
4: Hát a fenekét még nem. Mindig én tisztítom neki.
5: Nyelvvel.
4: Az, ami erre már nem szorul rá, mert ott vagyok én. Kikerepelem. Nem, ezt nem figyelt. Nem, a macskákban van valami alapvető számítás, amiben nem nincs. Valami alapvető érdek, valami érdekvezérelség. Van egy felsőbbrendűség, van valami hierarchikus elhelyezkedés a családi viszonyban.
5: Hogy ők vannak legfelül, és mindenki azért van, hogy őket kiszolgálja.
4: De akkor valószínűleg ezzel nem tudok azonosulni.
6: Ez nem igaz, nincs bennük semmi ilyesmi, csak féktelen gonoszság. Ennyi van. A világuralomra törésnek a folyamatos igénye, és ezt különböző szinteken tudják éppen megvalósítani.
4: Igen, hát a macska és a kutya akkor már inkább kutya. Ami feltétel nélkül, ami szeret, ami cuki, ami jön, és...
6: Kinek van szüksége szeretetre, amikor gonoszságot is kaphatsz, Balázs?
4: A macskák
5: kutya
4: nem.
5: Kutya szolgalélek.
4: Tessék?
5: Szolgalélek, hát azt te nem vagy. Ha valami távol áll tőled, az
4: az a szolgalelkűség.
5: Az a szolgalelkűség.
4: Te jó, ennek örülök, ez
5: és
4: jó.
5: És egy kutya...
6: De ez ma este megváltozik.
4: De ez ma este megváltozik.
5: Amikor láncon sétáltad.
4: Ki lesz tömve a szád zoknival.
6: Egy kapibara szőrgombóca.
4: Egy András kereszten fekszel majd. Szóval, hogy nem tudom. Valahogy nekem nyilván a szabadság vágyamat, vagy ez testesíti meg a madár, ami dönt, ami felszáll,
6: egy
4: ami repül, ami semmihez nem kötött, ami szabadon van. Tehát, hogy valahogy nekem a madár létezése az erről. Erről árulkodik.
6: A deáktéri galambok nevében.
4: Na most igaz, nem egy szentmártéri galamb lennék, hogy zabálok és fosok, mint az állat, és fertőző vagyok, és gombás. Tehát
6: pedig az eddig históriád alapján inkább.
4: Igen. Az eddigi orvosi előzményed alapján inkább lennél egy fertőző madár. Nem tudom, de tényleg Lamantin. Tehát tényleg Lamantin.
6: Nagyon király. És te?
5: Zsül?
6: Mormota,
5: vagy lajhár.
4: És tényleg mormota.
6: Úgy néz ki, mint egy ilyen pajzsmirigy alulműködés.
4: Valószínűleg az van neki. Valószínűleg Zsül ebben szenved. Egy hormon kettes panel neki is megmondaná, hogy állítsuk helyre. Anna? Várj, Annát próbáljuk kitalálni. Anna Szurikáta. Mindig figyel, két lábon van, néz körbe, jelel, ha valami van, de rendet tesz, ha valami nem oké.
6: És halottnak teheti magát a bajban.
4: Szóval várjál, Anna.
6: De madár lenne, Anna.
4: Anna madár lenne?
6: Madár lenne, szerintem igen. Tudod, mi lenne?
7: Egy dökkesejű.
4: Egy igazi röpkedő dökkesejű, csak a hullákra menne rá. Na, mi lennél?
7: Őz.
5: Nem, annyira nem illik
4: karaktered
5: hozzá.
4: Annyira nem őzik
5: annyira
4: is.
5: Annyira nem.
4: Egy ilyen kis setesuta, ilyen kis remegő lábú.
7: Nem setesuta, az nagy túlélő szerintem az őz azért.
4: Igen?
7: Ott persze.
4: De akkor nem egy szarvas.
7: Nem, őz.
4: Anna őz. Na, ezt látod, nem mondtam volna meg. Ezt így nem.
6: Őz.
4: Ugye?
6: Sokkal inkább vagy egy róka, mint egy őz. Nézd,
7: á, róka nem. Nem.
4: És amik is rákcsáló, ugye van egy kötődésed hozzájuk. Az sem.
6: De hosszú nyakad van.
4: Vagyis?
6: Lehetne lúd.
7: Lúd?
5: Lúd egy jó.
4: Lúd, lúd azért ez egy nagyon egyszerűen gondolkodó. Nem?
6: Mert rajszínben ők a legtudálékosabbak, tudod, akik jönnek, mennek, intézkednek, rendezik, okosak, bölcsek.
4: Egyébként igen. Te Márton Gunnár. Márton lúd, ugye Nils Holgerssonban, ő a Mártonon ment, és azon repült kákkal, aki akkával a földön, de gyűlöltem.
7: Nem szerettem.
4: Nem, jó, szerettem a Nils Holgersson.
7: Annyira lélekmese. Hú, nagyon szerettem.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Előzzük meg a kánikulát! A Zengő Alföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
3: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
2: Csepegtető tálcás vételem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengő Alföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
4: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjáték

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Pótfelvételit hirdet az STE, buszmegállók újulnak meg Szegeden, felfrissült a könyvtár épülete. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Még nincs vége a felvételi időszaknak a Szegedi Tudományegyetemen. A délmagyar.hu számolt be róla, hogy az intézmény pótfelvételije július 30-án indul, a jelentkezéseket augusztus 7-ig várják. Azok adhatják be a jelentkezésüket, akik idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, vagy egyetlen egyetemre sem jutottak be. A pedagógus képzési területeken a pótfelvételiben is lesznek államilag finanszírozott helyek. A meghirdetett szakok listáját és a részletes tudnivalók a jelentkezési időszak kezdetén teszi közzé az egyetem. A pótfelvételi és a külföldi jelentkezések lezárása után várhatóan mintegy 9000 elsőéves kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben az STE-n. Jelentős fejlesztés kezdődik a szegedi buszmegállóknál. A Dél-Magyarország információi szerint 3 új megálló épül, 12-t pedig átépítenek. Az új megállókat a Dorozsmai úti stadionnál mindkét irányban, valamint Tompa-szigeten a Gyálai út és a Szúnyog utca csomópontjánál alakítják ki. Ezzel párhuzamosan a Szegedi Városkép és Piac Kft. Saját forrásból több mint 70 utasvárót újít fel. A 45 millió forintos beruházás során felújítják a fémszerkezeteket, és ahol szükséges a tetőt, a padokat, valamint az oldalüvegeket is kicserélik. A munkálatok várhatóan november közepéig tartanak. Nem csak a mosdók és a liftek újultak meg a szegedi Somogyi Könyvtár dómtéri épületében, hanem az egész környezet felfrissült. Alpinisták segítségével pucolták le a nagy magasságban lévő ablakokat, de új virágok is bekerültek a fogadóterekbe. Ezeknek a látogatók mindig nagyon örülnek, mondta el Sikalán és Sánta Ildikó, a könyvtár vezetője.
3: Azonnal észreveszik, például azért is említettem a virágokat, mert azonnal észreveszik, hogy egy kicsit azok is megújultak, meg a belső környezetünk frissebb lett. Évközben folyamatosan megy az épületnek a tisztántartása, de ilyenkor célirányosan nagyobb erővel törekszünk arra, hogy padlószőnyeg mindenhol átmosásra kerüljön, portörlés mindenhol meglegyen, ablakoknak a belső felületén.

0: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Ti nem utáljátok nagyon, a pokolba is nem kívántok ezt az új műanyag kupak megoldást, aki kitalálta?
2: De utálom.
1: Figyelj, gyűlölöm. Nem tudok inni, nem tudom letekerni, mindig beverem a számat, kifolyik mellette a tej, a kóla, nem szeretem, de nem akarom letépni, mert ugye ha már kitalálták, akkor maradjon rajta, de szívem szerint az összeset letépném.
2: Mindig ráfolyik a kupakra az
1: ital. Persze, lehetetlen.
2: Én nem tudom, hogy ez mintha kicsesztek volna, direkt azért találták ki.
1: Ez egy bődületes maraság.
2: Azért, hogy ugye ne vesszen el a kupak.
1: Tehát de mi az, hogy ne vesszen el a kupak?
2: Hát, hogy ne szennyezd a környezetet.
1: De kinek veszik el a kupak?
2: Hát egy csomó embernek.
1: Hát de előbb-utóbb az ugyanúgy, tehát...
3: Nem, azt nem külön kezelik?
2: Nem. A műanyag üveget kidobod a szelektívbe, de a kupakot nem. A kupakkal együtt dobd ki, nyilván ez a cél.
1: Ja, értem, mert hogy a kupakot külön kidobom a kommunálisba? Vagy nem tekerem vissza rá?
2: Nem tekered vissza, tehát hogy az így elveszhet, és akkor ne vesz, ha együtt veszne. Aha.
1: Én lecsavarom. Egyébként, ha kettő csavars rajta, lejön. Először kell csak rájönni a technikájára, lejön. Én
3: szentségtörés, hogy nem... De nem tudsz inni, hát ott van az a
1: de vacsa. Azt mondom, hogy lecsavarom róla a tetőt. Én. Tehát leveszem. Ja, kettő csavars magán a tetőn, és lejön utána. Nincs azért annyira erősen oda rögzítve. Amikor, borzasztó idegesítő.
2: Amikor megjelent ez a szabadalom, állítólag aláírás gyűjtöttek. Hogy vonják vissza, mert hogy jött egy csomó panaszkodó levél.
1: Ja, hogy nem tudnak inni az emberek.
2: Mindenkinek tele volt a hócipője vele.
1: Hányan öntötték le magukat, képzeld el, hogy fogta, leöntik, önti ki, aláfordul a kupak. Igen, nem egy túlságosan jó megoldás, de értem én, hogy így legalább együtt kerül a szeletünkbe. De miért ez a vízszabátásra indult el? Mi van ezzel a nagy...
3: Július.
1: Július?
3: Azt mondják most, hogy még nem teljesen olyan a rendszer, aminek lennie kellene, de majd előbb-utóbb beindult.
1: Nagy dírrel durral beharangozták, igen, ugye ezt a...
2: Átadták az automatákat.
1: Automaták, ahol visszaviszed az a műanyagot. Most ebben nem lett semmi. Hát, ez nem indult el.
2: Nem, majd valamikor a júliusra lesz meg, ugye egyrészt feláll a rendszer, másrészt pedig kaphatóak lesznek azok az üvegek, amikkel rajta lesz az a vonalkód, amit vissza tudsz váltani.
1: Ja.
2: Ugye a dolog szépséghibája az, hogy nem nyomhatod össze az üveget, tehát hogy egybe, így göngyölekbe kell bevidd, és ami külön poén az az, hogy egy csomó helyen úgy van, hogy a kasszánál van kint, tehát végig kell menjél az egész bolton ahhoz, hogy ki tud vinni, hogy be tud dobni. Érted azt, amikor mondjuk a délutáni bevásárláskor, amikor 100 millióan vannak bent, te pedig mész előre a kis zacskóiddal, és viszed a,
1: igen, elnézést,
2: a
1: nem összenyomott a 15 darab őszit, 250 kilós teszkozzatyorba, mert nem tudod összenyomni, hogy be tud venni, igen.
2: Nem tudom, hogy hány ilyen zacskót láttam így lerakva.
3: Összenyomva nem tud bedobni?
2: Nem. Csak egybe, egészbe, felfújva. Nem tudom, hogy ennek mi a koncepciója, vagy ez miért jó. De csak egy.
1: Gondolom, akkor tudja leolvasni a QR kódot, hogy akkor ismeri föl, hogy milyen típus, mennyibe kerül, tehát összenyomod, akkor ő nem tudja megmondani a rendszer, hogy ez milyen típusú, mekkora üveg, mennyit ér, nem tudom, gondolom ez lehet, meg a QR kód is rajta van, hogy neked az alapján fizessen valamennyi pénzt.
2: Na de a QR kód miért kellene, hogy sérüljön attól, hogy én összenyomom?
1: Hát ha összenyomod, hát akkor a maga a cetli is összemegy, ami ugye rajta van.
2: Hát én oldalt nyomom össze, nem
3: akkor
2: felülről.
3: Is nem tudod.
1: Hát az megtörik.
3: Meggyűrődik,
1: meg egy csomó ugye akkor összenyomják fölülről, tehát
3: hát,
1: ez összemegy.
3: Ha használtál már automata kasszát bárhol. Na, ott, hogyha a zacskóra ugye rá van nyomatva...
2: Miért szeretném?
1: Imádom.
2: Mit szeretsz rajta?
3: Nem kell beszélgetni, azért szereti.
2: Mit szeretsz rajta?
1: Az automata kasszát?
2: Hát a multi helyett dolgozol, basszus.
1: Hát a legkirályabb dolog.
2: Mi a jogban baj?
1: Nincs sor. Senki nem mer odállni, mindenki be van szarva. Sokkal hamarabb végzek, mint ti ott, amíg a nénének lepötyögi Erika néni, és izé szitkozódik közben. Pikpak meg vagy, ha megtanulod kezelni, és egyszer rászel, háromszor kell elismerned, hogy béna vagy, kétszer még segítséget kell kérned, de megtanulod a rendszert. A legkirályabb dolog. 5 perc alatt becsekkolom az összeset, úgyhogy én gyűlöltem az elején, imádom. És ott áll a néni, és még pakolgatja a barackvert, hogy püty, szacsort,
3: be, gyorsan pakolják.
1: És tik, be, kártya, kész, csókolom, kész, hogy nagyon klassz.
3: Nem Marika néni pityegésével van baj, hanem a következővel. Pontgyűjtő kártyája van.
1: Van kártya? Készpénz? Applikáció?
3: Mivel szeretne fizetni?
1: A legkirályabb dolog.
2: Engem rettenesen bosszant a dolognak a kommunikációja, hogy ez úgy ad előadva, hogy ez a ti érdeketekben, hogy gyorsan végezzetek. A nagy lópikulát.
1: De nem
2: én
1: minden...
2: azért vagyok itt, hogy elköltsem a pénzemet, a multinál. Ők pedig tulajdonképpen
1: Jézusom,
2: engem dolgoztatnak.
1: Jézusom, ez megint milyen hozzáállás.
2: Hát de ne
1: engem dolgoztatnak.
2: Hallod? Igen, hát de akkor adjon nekem kedvezményt. Hát ő kirúgott egy csomó kasszást azért, hogy oda feltegyen 4 darab kasszát, ahol én dolgozom. Hát megspórol rajtam a kasszásnak a fizetését.
1: Na de gyorsabban mész.
2: De nem megyek
1: van.
2: Gyorsabban.
1: Hát dehogy nem, 8 önkiszolgáló kassza van, plusz 4 kasszás néni.
2: Mire kikeresed a magos bucit a listáról, mire kikeresed.
3: De már úgy kell oda menni.
1: Ja, na igen, a péksüteményen van egy kis szívás, de azt is megtanulod nagyon gyorsan. Megtanulod a péksüteményt, hogy az annak mi a rendszer, hogy működik. Igen, a péksüteményen én is az elén tököltem, hogy segítséget kérsz. Bocsánat, van 2 pésztáciás tekercs, egy croissantot, akkor oda fel. Tik, ennyi. Mert utána nagyon egyszerűen jössz rá, hogy péksütemények, hogy mi,

0: kettőt lenyúlsz, egyet megeszel közben. Szóval nagyon gyorsan, nagyon
1: a
0: gyorsan.
1: A pécsi semény egyébként hagyjál, mert a nagy magyar átlagot mi érdekel? Az alkohol, ahova viszont nem tudsz pittyenteni, mert hívni kell egy izét, mert ugye ő megnézi, hogy...
2: Nem,
1: hát hogy nagy szomorú vagyok.
0: Istenem, ezért tart itt a világ.
1: Mert megnézi, hogy elmúltál-e 18 éves, érted? És akkor válsz.
0: Milyen a magyar ember? Mindenfajta újításon, technikai vívmányon mindig morog, ne, mindig talál.
1: Az én pénzemet veszik el, megfizettem a Marika nénit az Interspárba.
2: De nem hülyéskedjél, hát te dolgozol helyettük. Hát ott volt egy kasszás, aki ezt megcsinálta neked.
1: De te most is ott van.
0: De Istenem, a mesterséges intelligenciában korábban élünk, előbb-utóbb mindenki elveszíti az állását. Sajnos ez a szép új világ. Ti hívtátok életre. Hát akkor használjátok a kasszát.
2: Adjon valami kedvezményt.
0: Miért adna kedvezményt?
2: Hát azért, mert én a kasszás helyett dolgozom.
0: De időt spórolsz.
2: De nem spórolok időt.
0: Ha időt spórolok, akkor én kifizetem az időmet. Tessék?
2: Keresem a magos buci kódját.
0: Hát, jó, ha várj, hülye vagy, nem tudod,
1: hogy a magos bucit, amikor beleszed az acsiba, ott van egy kis cetli, hogy mi a kódja. Az be kell ütni, kiad egy cetlit, ráragad, aztod, és onnantól kezdve nem kell a magos bucit keresni, csak
0: kész. Tudod, mennyivel gyorsabb? Mire előttem Magdi anyus fölpakolja a flóraszettet, meg a domestoszt, meg a két üveg viszkét.
2: De te is felpakolod?
0: Tik, így megyek.
2: De miért játszak én kasszás Erzsit?
0: És a Decathlonban mit csinálsz? Kasszást! Nem, bocsánat, három éve kasszást nem dolgozunk egyáltalán. Kasszás! Értse meg, Juli, nincs kasszásunk itt már, minden önkiszolgáló. Nem megyek sehova, még nem adok egy kasszást. Milyen jó a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
1: Bizony.
0: Berakod, felismeri, hogy mi van benne.
1: Nem kell kódot keresni.
0: Semmi. Az berakod zseni. Egy ilyen bödönbe, vagy egy ilyen üregbe, egy és megmondja, hogy férfi tornacipó 32-es 13600. Haver,
1: honnan
0: hát csak nyújtottam a cuccot, és te már leolvastad. Hol tartasz? Mi vagy te?
2: Én tudom, imádom, úristen. Egy bicikli gumi belsőben élek hosszú ideje, hát de én a múltkor csodálkoztam rá erre a rendszerre, hát elállt szavam szám, amikor láttam, hogy igen, ott
1: közel egy múltkor.
2: Múltkor, hát...
0: Te hol élsz?
2: Egy bicikli gumi belsőben.
0: Mi van? Ti mit csináltok? És ti nektek magyarázok kriptóról? Meg
1: minden, féltek kilépni a világban?
0: Mi az Isten van veletek?
2: Nem, körülbelül fél éve találkoztam először ezzel a rendszerrel a Decathlonban. Ezek szerint viszonylag ritka.
0: Hát nem lövik egy gyerek a tornacipőben.
1: Egy éve van szerintem.
2: Igen. De az a lényeg, hogy
0: zseni, nem?
2: Hát az viszont tényleg, az nagyon klassz. Igen.
0: Nem tudsz olyan terméket betenni, hogy ne ismerje fel azonnal. Tehát bődületesen durva.
1: És nem kell kisimogatni a kódot, nem kell semmit. Na, akkor várjál, most megleplek. Budapesten már van olyan bolt, ahova bemész, fölismer, azonosít arcról, és minden termék, amit leveszel a polcról és beteszed a kosaradba, azt ő azonnal becsippantja, mert okos kamerák néznek mindenütt, plusz a polc ugye a súlyát méri, és amikor kimész, akkor csak kisétálsz, nem te pittyeksz, csak kisétálsz, és automatán levonja a bankkártyádról az összeget, amit elköltöttél.
0: De várj, hogy vagyok beregisztrálva a bankkártyára?
1: Hát először be kell regisztrálni,
0: ja,
1: a boltba.
0: Ja, egyszer egy regisztrálás.
1: Így van, arcról fölismer. Mindenhol okos kamerák vannak, megfogsz bármit, akkor ő azt látja. Te beleteheted egyből a zacskóba, vagy a szatyorodba.
0: Imádom.
1: Amivel
0: hol
1: elnéz,
0: van ez a bolt? Most veszek két pólót.
1: Így kisétálsz a boltból, nem kell bepittyegned semmit, érted? Semmit.
0: De jó.
1: Látja a kamera, és azon, hogy csak csippan a telefonod, levonták az összeget viszontlátásra. Egy ember nincs a boltban.
2: Ez az M-betűs?
1: Milyen embetűs?
2: Nagy bevásárló.
1: Nem, ez egy kis kezdeményezés. Azokban a boltokban lesz majd ilyen, állítólag, akik most el akarnak menni innen kis hazánkból.
0: És ha visszarakom a polcra, ide valaki, és meggondolom magam, akkor azt is érzékeli, hogy te visszaraktad? Igen. De miért akkor a kosárba is de van egy érzékelő?
1: Nincs. Ő azt látja a kamera, és azonosította veled, hogy mi az a tétel, amit visszateszel. A polc is érzékelős.
0: Beszarok.
1: És látja, hogy te visszatetted, és levettél egy másikat.
0: Mindig ott fogok vásárolni, és össze-vissza zavarom. Kettőt visszateszek, egyet elveszek, négyet felpakolom, háromat leveszek.
1: Na most kövess,
0: rohadék, ugye? Még azért nem vagy olyan okos. Na most azért jól összezavarlak, te kis AI. Nem, ez nagyon jó. Én nagyon élem ezeket az újításokat, én nagyon szeretem. Szerintem tök jó, és mindig azt hiszem, önkiszolgáló van, hú, van jó, senki, nem állott paf. Kicsit tökölős az eleje, tanuld meg, és rájössz, hogy úristen zseni.
2: Ja, tanuld meg te kis
0: aranyos kis csetlőbotló, kis szelemúrdi, kis...
2: Most csodálkozol rá a technikai műványokra. Nem. Én ezt nem adom.
0: Te szereted. De én is szeretem, közben megívánom a postát, tehát bennem is van azért egy ilyen maradi dolog. De és akkor beállsz a leghosszabb sorban, van tök üres önkiszolgáló kassa akkor is.
2: Nem, akkor oda megyek és bénázok nyilván.
0: De rohadt ideges vagy, és közben morogsz, az én pénzemből mindent fizetnek meg még valaki.
2: Igen. Azt gondolom, hogy rajtam nagyon sokat fog ez a bolt. Érted? 6 kasszányi embert fog. Érted?
0: Várj, az ön típus önértékelésű magyar vásárló, aki azt gondolja, hogy meglopják az önkiszolgáló kasszát.
2: Ha majdnem, hogy igen.
0: Hát engem nem fognak lenyúlni oda, és akkor is oda megyek Erik a nénihez, és majd őt megvárakoztatom, de ő legyen az, aki lecsipogja.
2: Hány kasszás veszítette el a munkáját az önkiszolgáló kasszák miatt?
0: Sokan.
2: Sokan, így van.
0: Sokan.
2: És a multi megtehetné azt, hogy alkalmazza a kasszásokat?
0: De ez a jövő, erre megyünk. Sajnos a kasszások is el fogják veszteni, és az AI miatt meg még nagyon sok mindenki a gyártósoron, mert rengeteg munkanélkül ember. Az elmúlt, a következő 50 év egyik legnagyobb problémája lesz ez a fajta munkanélküliség, hogy sok millió ember veszíti el a munkáját.
2: Értem.
0: Ez nagyon sajnálom, de akkor is megyek vásárolni. Ez egy borzasztó dolog, tényleg. Előbb-utóbb itt is robotok beszélnek majd. Igen, igazad van. De hát ha én multi lennék, akkor én is spórolnék ezen, hogy gyorsabb, praktikusabb, átnevelem a vevőt, és gyerekek, az gyertek vásárolni. Ez egy üzleti vállalkozás. Ráadásul többet lepörgetek, tehát ez, nincs ezzel baj.
2: Engem rettentősen bosszant.
1: Oh, és ideje, ha megszokod.
2: Jól van.
1: Na egyébként, ha már a sárga...
2: Én nem fogok helyettetek dolgozni.
0: Én inkább állok a sorban.
1: Ha már a sárga csekket említetted, na, kis haver, szorul a hurok.
0: A sárga csekk körül?
1: Bizonyán.
0: Nem kell tőled postára mennem?
1: Hamarosan vége ám a jó világnak, ahol te boldogan állsz a sárga csekjeiddel.
0: Bezárnak a posták.
1: A posták még nem zárnak be, de előbb-utóbb szerintem az is bekövetkezik majd, viszont ugye az van, hogy van egy banki szolgáltatás, ha neked regisztrált banki fiókod van, tehát van bankszámlaszámod, akkor most már meg lehet azt tenni, hogy a szolgáltató, aki sárga csekket küldött neked, az csak egy ilyen push üzenetet küld, egy ilyen hát fizetési jóváhagyásról, ahol te megnyomod a gombot, és befizetted a pénzösszeget.
0: Hát ez majdnem, mint a csoportos beszedés az, hogy ő automatikusan levonja.
1: Az automatikus, de te itt ugye csak akkor fizetsz, amikor akarsz. Tehát, hogy, ha megnyomod a gombot, fizetési kérelem, ezt így hívják, jön feléd egy fizetési kérelem, no sárga csekk, senki, csak megnyomod a gombocskát, és azzal befizettél mindent.
0: De ez jó, de én akkor is megyek postára.
2: Ami sárga csekkel jön.
0: Nekem még van egy csomó. Kérdezd
1: meg a sárga csekk rajongóját.
0: Jön még csatornadíjam, jön még vízdíjam, és talán jön Balatonra a kukadíjam.
2: De miért, ezekhez például miért ragaszkodsz?
0: Mert lusta vagyok bemenni kérni egy netes megbízást, vagy egy elintézem, egy fölhívni őket, vagy valami. Tehát ezt inkább lustaságból nem intézem el, hogy menjünk be, és akkor álljunk át digitálisan. Nekik ezt már automatikusan át kellene. De én még kapok sárga csekket, jön egy-kettő. Igen.
2: És mosolyogva beállsz a sorba.
0: Nem, ezt átutalással elintézem. Tehát csak a postára inkább térti vevényért megyek. Tehát, hogy jön valami céges dolog, vagy adóbevallás, vagy napbüntetés, vagy bármi, ORFK, BRFK, akkor azokért bemegyek, de csekket már ritkán fizetek azért én is, azt már nem. Fáradjon a kettős főpénztárhoz, azért napot kívánkodtam, két csatornadíjam, meg egy vízdíjam. Nem, azok már átutalásba simán gyorsan, digitálisan átutalom. De a postára megyek, tehát hogy az tök jó.
1: De
0: szeretem.
1: Júli, jött egy hallgatói kérdés, hogy a 4-es metróra fölmelsz ülni, mert ott például nincs sofőr.
2: Négyes metró.
0: Jár 4-es metró.
2: Átadták a 4-es metró.
1: És magától megy, és nincs benne sofőr.
2: Párizsban vannak olyan vonalak, ahol az elejét egy üveg plexilap fogja, tehát látod is, hogy hova mész bele, belemész az alagútba. Annyira bánom, hogy Magyarországon nincs ilyen, mert én annyira nézném.
1: A 4-es metró. Júli.
2: Nem, hogy a 4-es metróból nem látsz ki elől.
1: Nem. Ott az üveg van. Juli.
0: Figyelj, Juli. Képzeld el, holdra is szálltunk már.
1: Juli,
0: a SpaceX már visszajön a földre, képzeld el. Illetve
2: ember lépett a holdra.
1: Érdekes. Igen. Van interneted úgy, hogy nincs bedugva a falba a telefon.
0: Mit csodálkozok, gyerekek? Mit csodálkozok, gyerekek?
2: És nem azt mondja,
0: este feb részvényei vannak, érted? És ő akar kriptózni. Jézus,
2: én nem akarok kriptózni.
0: Nyugtass meg, nem vették kriptoszámlát, meg nem nyitottál sehol semmit, ugye? Atya úristen. Dohába a repülőtéren szintén olyan vonat közlekedik, egy felső vasúti síren, amiben nincsen sofőr. Csodát látnál. Beszállsz és átvisz a terminálok között.
2: Egy kis pestig se jutok el Dohába, hát nem vicceljed, ki jut el onda.
0: Megőrülsz egyébként. Na jó van.
2: Tényleg nincsen az... Ne vicceljél már, hát akkor én még utoljára utaztam...
0: Nem, most mondd el, hogy hány ember veszítette el emiatt a munkáját, légy szíves, az automata 4-es metró miatt. Hát az ugyanaz,
2: rengetegen.
0: Mint a kasz...
2: Ki is kérem magamnak, hova lehet levelet?

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpad.

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
5: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
8: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
9: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
10: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
11: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
10: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
12: Mentsük meg a barátainkat!
10: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
13: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
10: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
10: Reklám.
14: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
0: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Szeged. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
15: Mert a

Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.

0: And this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Segítséget hozhat a hőségben a Kánikula program. Ügyvédnek adják ki magukat a csalók. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Már is hozom a részleteket. Én Sós Kata vagyok. A nyári hőségben a Csongrád-Csanád megyei állatvédő szervezeteknek is segítséget jelenthet a Kánikula program a délmagyar.hu szerint. Az élő környezetért felelős minisztérium és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kezdeményezésében az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek támogatást kérhetnek például vízhiány, hűtési problémák vagy tartós áramkimaradás esetén. Emellett mintegy 120 ezer forint értékű a hőség elleni védekezést segítő eszköz csomagra is pályázhatnak. A hírportálnak a Szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány azt mondta, számukra a legnagyobb kihívást az árnyékolás és a folyamatos vízellátás biztosítása jelenti, ami jelentős pluszköltséget okoz. Új telefonos csalási módszere figyelmeztet a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban több idős embert is felhívtak olyan csalók, akik ügyvédnek adták ki magukat. Azt állították, hogy a hozzátartozójuk rendőrségi ügybe keveredett, ezért sürgősen pénzre, vagyis óvadékra van szükség. A rendőrség hangsúlyozza, Magyarországon sem rendőr, sem ügyvéd nem kér készpénzt telefonon vagy futárral egy büntető eljárás során. Aki ilyen hívást kap, azonnal szakítsa meg a beszélgetést, ellenőrizze a történetet hozzátartozójánál, és csalás gyanúja esetén értesítse a 112-es segélyhívót. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
4: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén elajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak.
3: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Változóan felhős időre számíthatunk, de térségünkben inkább a napsütésé lesz a főszerep. A déli délnyugati szél időnként megélénkül, zivatar környezetében nem kizárt erős viharos széllökés. Az északnyugati szél mérséklődik, délután 25 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Közben találtunk egy kutatást, és ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
2: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
1: Inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Hát ott ezeket vagyunk? A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görben legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbennek a legaljától felfelé ívelés van.
3: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
1: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség, 20 évesen nehéz.
3: Mennyi vagy?
1: Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
2: akkor jó, meg, akkor van remény.
1: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
2: Aha.
1: Na.
3: Ha azt mondjuk, hogy életút fele. De nem, egyébként nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
1: 55-öt mondasz.
2: Én
1: aha.
2: Is azt mondom, én 52-53-at mondtam. 52-53. Igen, illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
1: Van, aki az élet tartósan
2: kevésbé.
1: Igen, naposolt el.
2: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
1: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
4: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
1: Mi ez a lábszak?
3: Nem, ez nem Júli
2: ez a
3: lábszak.
2: Hol a kis papucs?
1: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó is? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
3: Várj, akkor ez viszont sokkal korábbi időpont.
1: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
3: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
1: korábbra hozzad egy kicsit.
3: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
1: Szerintem 30 évesen hitere. Még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősköd az élet, munkahelyed van,
2: hát akkor még hiszel friss magadban, házas tele vagy erővel.
1: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál benne, vagy próbálod csinálni, jól csinálod.
3: Lelkes vagy,
1: fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy, tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted az
3: ott
1: a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván jó. Valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
3: Mikorra fogy el?
1: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
2: 8 éve fölfelé jövök.
1: Érzel?
3: 45-47?
1: 45-47, ez a számítás.
3: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
1: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
2: Elengedted.
1: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölfedted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
2: el? Benne van az elfogadás.
3: Az.
1: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
2: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
1: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
3: Én 46 éves vagyok.
1: De te is egy felfelé ívelő szakaszban igen. vagy.
2: Miből látod?
1: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
2: Hogy honnan jössz?
1: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Meg. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
3: Nem, hát most mondod egy például. Igazán elszomorodni.
1: Most mondod, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
3: Óriási
1: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
3: Hogyne, persze.
1: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
3: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
1: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
2: Igen. Van egy csomó más ellé.
1: Bóbisivatag, 3 éve, érted?
3: Hangulatzavarok,
1: erős izzadás.
3: Szárazabb
1: bőrök, hullik görbe legolja. Hát én nem már csak romlani fog. Tehát, de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
3: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
1: Implantátumcsere.
3: Az. És látod...
1: hogy az implantátumot de kifolyik.
3: Hiába cserélem. Már sehogy nem
2: lehet, hogy rossz az út, amin jársz.
3: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy... hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
1: Aha.
3: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
1: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
3: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek
1: amíg
3: újra.
1: Amíg végleg kiesnek a fogaim.
3: Amíg teljesen elengedem ezt.
1: Teljesen. Csontvitkulás.
2: Logó, tacskóbőr, minden.
3: Akármennyit kerázom.
1: Hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
3: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám
1: a fejem. Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Olyan cuki van. Miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
5: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehet. Ferivel vagyok ugye egykor.
1: Nem érzed az ungörbe aját? Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
5: Hát, fölfele megyek.
2: Megmondom neked.
1: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
5: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát azzal szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező,
1: kicsit. Ugye úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Szóval bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
3: És tudod, hogy mi a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
1: na, akkor mi az ungörbe fölfelé ívelő szakasz?
5: Nálunk a munkás
2: mondom, az
3: neked van ungörbé, de a férfiaknak van ungörbé.
1: De nekünk az ungörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
3: Motorozás,
1: a kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ungörbe.
3: Hogy becsajoztak és felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
1: De várj, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
3: Addig fáradnak el.
2: Apacsi.
1: Egy csomó 40-50 éves nő.
2: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
1: sorban, hát ez egy férfi sztereotíp, hogy a férfi lelép kabrióval 20 évvel fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felső tesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
3: Nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályukban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami
5: az a szellemi,
3: amivel mi már rendelkezünk.
1: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
3: Ezt remélem.
1: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, miből érzed az ugörbe aját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe aján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
3: belőle. Hány éves vagy?
1: Én 49 leszek két hónap
2: már
1: múlva.
2: Már ő kifele jön.
3: Mit beszéltünk, 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
1: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
2: Hát 47 éves voltam.
1: 46 mondjuk. Figyeltek, mit akarsz ezzel mondani?
3: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
1: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
3: apa.
1: Meg igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
3: Tehát volt egy ilyen kapuzárás.
1: Ez nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
2: Hát azt mondják rá.
1: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
2: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
3: Őszhajszálakat tépkedtél már?
1: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
3: De
1: Nem, csak várj, mit akarsz mondani, az ugörbe aján vagyok, nézzek ne, körülben, ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
3: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
1: Az 47.
3: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
1: Ja, értem. Amikor... Tehát mióta Gödör aján nézzünk körbe.
2: Fogjuk meg egymást kezdeni,
1: szorítsuk meg. Rátsuk ki egymást.
5: Figyelj, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod,
1: Gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
3: 34
1: és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyonfelezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
3: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
1: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írta Roland. 42 éves leszek, 41 éve az ugörbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
2: Júj, de nagy váltás!
1: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
3: Valószínűleg nem ironizál.
1: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már dupla V, üszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-es nagyon jó, 32 vagyok. Á, 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
2: Hát benne van.
1: Igen?
2: Benne van.
3: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
1: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
2: Süthet még a nap neked is.
1: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
3: Anna,
1: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
2: Meg hát el gyere tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexus, hát jöjjön, hadd szóljon.
3: Figyelj ide, merre veszem? Semmi gond.
1: Ennyi, nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az így, van itt lehetőség.
5: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
1: na.
2: Hogy
1: itt aztán most aztán olyan kapós vagyok.
5: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt nézd, hogy a Zsül át is
1: ölelt.
5: Át is ölelt a
2: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
5: Én is az vagyok.
2: Te is?
5: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani, szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
3: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
5: Vannak, és ezek megmondom szerint, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
1: Hoppá! Igen, tényleg? Lidlibe
5: villantál? Nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
1: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett volna?
5: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
3: hogy mondjuk innánk
5: egy kávét esetleg, mit szólt.
1: Tehát, hogyha tovább vihetted volna?
5: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
1: Plusz, már hát, ugye, csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
5: Van egy férjem, azért az is azért.
2: De legalább a kertetek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölér?
5: Nem.
1: De ott van a villanás.
5: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
1: Mit látsz?
2: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
3: De személy!
1: Tudom, hogy csak a tenaléniért nyúltál. A felső polcon volt a tenaléni.
5: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
2: Ez az.
3: Pannol van ezzel.
1: Felszer rakva valamilyen oldalra.
3: Még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
5: Jöttök ti még ide.
1: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
5: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Be, ahogy mondta James Dean, így gyorsan, hajj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
1: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorra állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Rájuk nagyon hálásak. Hát tudod, 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk. Tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt
2: írta. Ez az alja, és innen föl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wicked a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Vajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtéri vár.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel. Majd hallgatunk.

információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mert a három DJ legenda ma

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Hújdékán az STF fogorvosi karán 7 gólyafiókát nevel a Szegedi Vadaspark, megújul a Kiskunfélegyháza Szeged vasútvonal. Üdvözlöm Önöket! Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Újdékem vezeti július eleje óta a Szegedi Tudományegyetem fogorvos tudományi karát. Varga Matusovics Danica a Dél-Magyarországnak elmondta, az egyik legfontosabb feladat szerinte a fogorvos képzés korszerűsítése, ezért a jövőben nagyobb szerepet szánna

0: állomást vagy a területileg illetékes nemzeti parkot értesíteni. Teljes körűen megújul a Kiskun-Félegyháza Szeged vasútvonal a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. A félegyházi közlöny írt róla, hogy a tervek szerint fokozatosan kétvágányúvá építik a pályát, így a jövőben sűrűbben és megbízhatóbban közlekedhetnek a vonatok. A korszerűsítés után a szerelvények akár 160 km-es óránkénti sebességgel is haladhatnak, ami csökkentheti a menetidőt Szeged, Kiskun-Félegyháza és Budapest között. A fejlesztés program része a Kiskun-Félegyháza Cegléd vasútvonal korszerűsítése is. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
1: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni.
0: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Változóan felhős időre számíthatunk, de térségünkben inkább a napsütésé lesz a főszerep. A déli délnyugati szél időnként megélénkül, zivatar környezetében nem kizárt erős viharos széllökés. Az északnyugati szél mérséklődik, délután 25 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Legyen szép napjuk, jó munkát kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Mondtad, hogy mondani akarsz valamit, Gyuri?
5: Ja, igen, srácok.
4: Na?
5: Hát a tanácsotokat akarom kérni.
4: Segítünk, amiben tudunk.
5: Kezdek belecsúszni valamibe, ami kezd kicsit túlnőni rajtam, és lehet, hogy nagyon sokan küzdök ezzel a problémával, és nem is biztos, hogy ez probléma, de úgy érzem, hogy kezd kicsúszni a kezemből a dolog.
6: A te esetedben biztos, hogy az.
4: Erre most jöttél át Tesszalonikiben, vagy Isztambulban, vagy hol, vagy hol érezted először?
5: Isztambulban voltam, mehettem volna Tesszalonikiben, hogyha nem, nem beszélek le róla.
4: Igen.
5: Hát ma reggel majdnem elkéstem, mert hogy az utca közepéről fordultam vissza.
4: Aha.
5: Mert az utca közepén jöttem rá, hogy elfelejtettem megsimogatni a kutyát.
6: De már.
4: Nagyon jó. Tessék visszamenni megsimogatni kis Blökit. A kis kutyuskát.
5: Kb. Fél évvel ezelőtt indult el egy olyan folyamat, hogy lett egy rituálém, hogy mielőtt kilépek az utcára, és míg eljutok a villamosig, addig bizonyos dolgoknak meg kell történnie ahhoz, hogy az aznapom
6: tökéletes.
4: Hogy az jó legyen.
5: Aha. Igen. Uh-huh. Meg kell simogatnom a kutyát, mielőtt kilépek a házból.
6: Háromszor ráköpni a kapu kilincsre.
5: Ha kiléptem, amikor reggel van hajnal, akkor köszönök a madaraknak, azt mondom, szervusztok, kedves Jézus. Madárkáim. És kell találnom egy gyalogost, akinek hangosan köszönhetek. Jó aha. Reggelt kívánhatok.
4: Húha,
6: nagy a baj.
4: Kezd ez alakulni.
5: Ez már a kényszeresség kategória.
6: Nem, ez a teljes elme baj, Juli. Tehát, hogy ez nem kényszeresség.
4: Ez szerintem azon túlmutat, kezdesz megőrülni. Tehát ez...
5: Szóval... Én sose értettem, amikor azt mondták, hogy vannak emberek, akik csak úgy tudnak kilépni a szobából, hogy háromszor elfordítja a zárban a kulcsot. Nekem soha nem voltak ilyen problémáim. Vagy megfordul a tengelye körül, vagy leül a kis székre és elszámol háromig, vagy ha visszaszalad valamiért. Tehát ezeken mindig mulattam.
6: Tízig kell elszámolni.
5: Tízig. De hogy egyre több ilyen jelet vélek felfedezni magamon, és attól félek, hogy szélesedni fog a repertoár.
6: Nem fogunk szólni, Juli, esküszöm, mert soha nem szólhattunk volna.
5: Szóval most egyelőre ez a három dolog működik, és ma annyira feszítő érzést éreztem, hogy kimaradt a kutya simi, hogy visszamentem, hogy megsimogassam a kutyát. Hogy ez rosszabb lesz?
6: Gyalogost találtál, akinek hangosan?
5: Gyalogost találtam,
6: jó,
5: hál' Istennek volt
6: jó,
5: egy kutyasétáltató az utcán, úgyhogy kedvesen rá köszöntem, és madarak is voltak, nekik is tudtam köszönni. De kezdek attól tartani, hogy eljön majd az idő, amikor csak úgy fogok tudni kilépni a lakásból, hogy ellenőriztem a gázt, a villanyt, hogy le van
6: kapcsolva. Juli, ez az idő már eljött, mert ha ez nem jött volna el, akkor nem mész vissza a kutyát megsimogatni. Rossz hírem van, te már ebben benne vagy.
5: De ez már a kényszeres kategória?
6: Elenge. Ez az, igen.
4: Mi van, tehát fölkezd, kilépsz az utcára, meg kell simogatnod. Meg kell simogatni a kutyát.
5: Csak úgy lépek ki az ajtón, hogy előtte odalépek a kutyához, és megsimogatom.
6: Köszönöm a madaraknak, majd keres egy gyalogost, akinek hangosan köszönhet. Érted? baj, hogy mi abban a pillanatban, ahogy te visszamentél, mert a kutyát nem simogatod,

0: támogattad meg. Ebben a pillanatban te már benne vagy. Te már kényszeres vagy, de nagyon. Ugyanis, ha nem lennél kényszeres, akkor azt mondanád, hogy jó, ma Blökit nem simogattam meg, majd holnap megsimogatom. Vagy ha hazaérek, jobban megsimogatom. El tudnád engedni, te már rettegsz, a szívedben ott facsarodik az az érzés, hogy úristen, mi fog velem történni, ha nem csinálom ezeket meg?
1: Nem ami fog velem történni, hanem úgy gondolom, hogy ha ezek megvannak, akkor lesz jó a napom. Klassz a napom.
0: Tehát egyébként szar napod lesz, rossz dolgok fognak veled történni. Félsz attól, hogyha nem csinálod meg a hármas szentírásodat, akkor neked rossz lesz a napod. Ezt hívják kényszerességnek.
1: És a hármas szentírásból lesz négyes?
0: Lesz.
1: Meg ötös?
2: Hát ez lehet, hogy emelkedni fog. Igen, látnom kell egy piros villamost. Meg kell számolnom két repülőt. Ott van a két repülő, igen. Észre kell vennem egy kondenszígot.
1: Nektek nincsen semmilyen rituálétok reggel?
2: Nincsen. Semmi. Nincs.
1: Csak én vagyok ennyire kettyós.
2: Nem, ez nem, szerintem nem kettyózásról van itt szó. Tehát, hogy azon már régen túl vagy. Hanem...
0: oda vagy.
2: Igen. Én szerintem ezt sokan csinálják, de azt mondják nálam sokkal okosabb emberek, hogy a kényszer mögött, és a kényszeres gondolatok, és a kényszeres cselekedetek mögött mindig valamilyen szorongás áll. És maga a kényszer a tünet. Tehát, hogy te neked nem a kényszeren kell elgondolkodnod, sem gondolati, sem cselekvési kényszeren, amik jönnek, mint gondolati kényszer, hogy gondolnom kell valamire, meg gondolok folyamatosan valamit, betüremkednek bizonyos gondolatok a gondolataim közé. Meg ugye a cselekvési kényszer, ha megteszem, megcsinálom, tisztaságmániás vagyok, körmöt rágok, kutyát simogatok, hanem hogy emögött mi a szorongásod. Aha. És a szorongást kell csökkenteni, és csökken a kényszer. Ez a megoldása a kényszer csökkentésének. Vagy gyógyszer. Én egyből azzal kezdeném. Érted? Tehát, hogy én azt hiszem, hogy de hát ez pszichoterápián ezt elmondanák, ha jársz, vagy járnál. De
1: vagy
2: hogy nagyon szerintem nagyon kéne. De hogy a szorongást kellene megoldani. És ha oldod a szorongást, oldódik a kényszer. De nem a kényszer kell megszüntetni, mert a kényszer csak a tünet. Az ok maga, hogy szorongsz. És a szorongásoddal kell valamit kezdeni. Amit a szorongásodat te ventilálod kényszerben. És az nyugtat meg, hogy ura vagyok, hogy kontrollálom. De miért akarom kontrollálni, megsimogatni, megnézni, megszámolni, ötször megnézni az állat, hogy be van az árva? Azért, mert szorongok valamiért. De a szorongásnak meg nem mindig van pontosan oka. Sőt, nagyon sokszor nehéz definiálni a szorongás pontos okát, mert sokszor ok nélkül zajlik.
1: Én nem érzem, hogy szoronganék.
2: Hát ez a semmi.
0: Ez már egy következő kategória.
2: Ez a nagyon nagy baj.
0: Itt az igazi probléma.
1: Én nem érzek magamban semmiféle ilyen belső feszültséget, de az tény és való, hogy ez kb. Onnantól indult, amikor édesanyám meghalt. Tehát, hogy ez ahhoz tudom datálni.
2: Hát ezért ez már egy terápiás kiinduló pont. Okay. Igen.
1: De most tényleg nektek, amikor például színpadra lépsz,
2: tessék,
1: nincsen igen? Olyan, hogy nem tudom, kettőt dobogsz, vagy...
0: Vagy persze, és megnyalja a szemöldökét, még az szokott lenni.
2: Bármi ilyen elindulna, azonnal meg is állítom, nem hagyom ebbe bele menni magam, de nincs, nekem sosem volt ez a fajta. Szorongás volt sokszor, meg más típusú, de ami kényszerben jelenik meg, hogy akkor visszamegyek, ötször megnézem, hogy az, be van-e csukva az ajtó. Beleszagolok a levegőbe, hogy ég a gáz. Bezártam el a kocsit, visszamegyek, hogy körbejárom, még egyszer megnézem. Hál' Isten, ez nem.
1: A kényszeres, én azt gondoltam, hogy eddig az, aki attól fél, hogy azért szagolgatja, meg kapcsolgatja a lámpát, mert attól fél, hogy felrobban a ház.
2: Az már mindegy, maga a kényszer, a tünet, az már mindegy, hogy a félelem nem legitimizálja a szorongást. Tehát ez nem... hát én csak megszagolom, igen, de haver, hát hatodszorra jössz vissza.
0: Tehát a gáz, érted? Megszagolása az egyik jó. Érted? Egyszer megszagolom, vagy megnézem, hogy elzártam-e a gáztűzhelyet, és kész. Utána azzal nincs dolgod. Abban az esetben van dolgod, ha valami munkál benned, hogy megint meg kell nézzem.
2: Igen.
0: Érted? Hogy mindig visszatérsz ugyanahoz a dologhoz. Egyébként pedig a denevér szív kivonat erre nagyon jó, a kutyára kell szórni.
1: Másfél kilót hol lehet rendelni?
0: A kínai piacon. Igen.
2: Szóval azért vigyázz erre, mert ebben azért eléggé be lehet csavarodni. Szóval erre rá lehet csúszni. Ugye? És aztán már maga a kényszer adja a kapaszkodót, a kényszer adja azt, hogy uralom a szorongásomat, és egyre jobban szorongok, egyre kényszeresebb vagyok, de a kényszerrel tartom rendben a szorongásomat, hogy elvégzem azokat a rituálikat, tisztaságmánia, állandó takarítás, folyamatosan cipőt pucolok, folyamatosan porszívózom otthon, de ha leesik egy morzsa, már ott vagyok, fölporszívózom, sőt, már lehetőleg a gyerek a morzsa porszívóból vacsorázzon. Vagy rágom a körmöm, vagy folyamatosan vécét csikálok, de hogy ez nagyon be tud pörögni. Tehát, hogy találd meg, hogy az okát annak, hogy mind szorongsz, és csinálj szorongás oldást valamilyen formában. Sporttal, meditációval, nem tudom, csikunggal, mit tudom én, valahogy old a szorongást.
1: A golyókat?
2: A golyóval bárhogy, érted?
0: Vagy a reggeli ital, még azt írják a hallgatók, hogy egy feles és mindent elfelejtesz.
2: Miért nem jársz a pszichoterápiára? Miért nem iszel terápiára?
1: Hát, mert a pszichoterapeuta fog sírni.
2: Ne, dehogy is. Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. 2 perc alatt visszavisszod, és megmondja, hogy hát akkor itt van a probléma, kérem szépen, ezzel kéne dolgozni.
1: Te terápiáid, igen. Na, ott van a megoldás.
2: Gyere el velem, gyere el hozzám.
1: Így van. De.
2: Megterápiázlak.
1: Az a baj, minden ilyen terápia, az alsó hangom fél év, de inkább egy év. De inkább
2: mondjuk
1: kettő,
2: az ultra rövid, az pont
1: az
2: nem.
1: Az pont nem, igen, az pont tudom. Nem. Ha te hiszel, ez ilyen gyors rapid dolgokban.
0: De ez egyre rosszabb lesz, tehát 2 év múlva már 18 ilyened lesz, amit reggel meg akarsz csinálni. Melyik éri meg jobban 2 évig járni egy terápiára és kijönni belőle, vagy 2 év múlva itt állni, és reggel 3-kor kell fölkelned, hogy a 18 darab ilyen dolgodat meg tud csinálni, mert ez szaporodni fog.
1: Annyira mosolyogtam azelőtt, a Csonka Bandival beszélgettem erről, és mondta, hogy neki ez egy ilyen komoly blokk, hogy nem
0: hát
1: tud elindulni.
0: Több komoly blokk is van,
1: nem tud elindulni
0: Bandusnak.
1: Úgy, hogy van egy, neki is van egy ilyen checklistája, egy ilyen 5 pontos checklistája, és akkor van óriási probléma, ha valamit otthon felejt, mert ha visszamegy, akkor ezt az 5 pontos checklistát újra végig kell csinálni.
2: Hát ez egyértelmű.
1: Ki kell nyitnia, be kell zárnia, el kell csavarnia.
0: Júli, egyszerre jött a 3, vagy egyesével
1: nem,
0: jelent.
1: Nem.
0: Na, ezért mondtam, hogy 18 lesz belőle, vagy 25, érted? Nem, nincs megállás. Tehát először csak a kutyát simogattad meg. Oké. Aztán kerestél egy gyalogost, akinek ő most már a madarak. Holnap mi lesz? Érted? Hát ez egyre több lesz ilyened.
1: Nem szállok majd liftbe?
0: Például.
1: Nem fogok mozgó lépcsővel közlekedni?
2: Hát ez akár oda is begyűrűzhet, persze, igen. Minden nap járok Keszthelyről Budapestre, soha nem mentem, úgyhogy ne álltam volna meg a velencei benzinkúton, ha csak egy perce is.
0: És már rettegsz, hogy mi fog történni, ha nem állsz meg.
1: De látjátok, hogy nem én vagyok
0: mered,
1: az egyetlen
0: nem
1: kettős, hogy egy csomó embernek van ilyen.
0: Tehát nem mered majd kipróbálni azt, hogy nem állsz meg a velencei benzinkúton, mert rettegni fogsz, hogy történik valami.
2: Igen. Rágom a körmöm, mozgatom a szemöldököm, csikorgatom a fogam, ha oldalra nézek, akkor folyamatosan figyelgetem az orrom, folyamatosan mozgatom valamelyik lábujjam. Ezek beillenek valamelyik elme bajba? Nem vicc, komolyan kérdezem, mi ez? Amióta az eszemet tudom, ezeket csinálom. Hát, mi nem olyan pszichológusok, nem tudjuk ezt megmondani, pszichiáterek, de érdemes lenne azért elmenni. És mi van, nincs madár? Tehát, hogyha nem jön madár, akkor mi van? Tehát,
1: madár az van mindig.
2: Madár van.
1: Madár
2: de elkezdesz...
1: Gyalogos. Az a másik Achilles pontja ennek a sztorinak.
2: És ha nincs gyalogos?
1: Akkor várok. Akkor várok, igen.
2: Meddig vársz? Amíg nem jön egy gyalogos?
1: Jön egy, azért nem majd én pusztában lakom.
2: Oké, de amíg nem jön gyalogos, vársz?
1: Várok. És keresek egyet.
2: Tehát keresel egy gyalogot.
1: Igen.
2: És az megnyugtat, amikor meglátod.
1: Ha meglátom, akkor odalépek hozzá, nagyon kedvesen mosolygok, és azt mondom, jó reggelt. És egyébként neki is jól indul a napja, mert egy idege így ráköszönt.
0: Képzeld el, azóta a gyalogosok ott gondolkodnak a kerületben. Ki ez a hülye szőkenő, aki
2: közel lép hozzá? Mit csinál ez a nő? És számolgat mindig, igen. Hát, én nem hagynám magam jobban belecsúszni. Tehát, hogy...
1: És azzal, hogy felismertem, hogy ez probléma, ezzel nem vagyok beljebb.
0: De ez már jó. Ez
1: hát,
0: jó.
1: Tehát tudom, hogy ez nem oké, akkor ebből nem lesz több, ha tudom, hogy nem oké. Nem?
2: Jaj, hát ez igen. Tudom, hogy szorongok, megoldódik a szorongás. Tudom, hogy kényszerbeteg vagyok, akkor ez nem mélyül. De hogy nem? Hát ha a szorongásod okát nem találod meg, és azoknak a gyökerét nem oldod, vagy nem, akkor nem fog megoldódni szerintem.
1: Én magam
2: mitől?
1: Vagyok a szorongásokkal. Hát, hát engem nem lehet kiiktatni.
2: Igen. Szerintem tehát az irányba kéne menni. Ezek a pszichés problémák, ezek be tudnak ám azért csúnyán gyűrűzni. Írj egy listát, hogy most hány van, és nézd meg egy hónap múlva. Ha ez karban tudod tartani, hogy ez a 3 ez így megmarad, és ez neked jó. És nézd meg, mi van, ha egyszer nem jön a gyalogos. Na?
0: Addig fogsz ott állni, amíg jön.
1: Hát most addig állok ott. Most megállok, igen, megkeresem a gyalogosomat, és köszönök neki. Lehet, hogy egyszer veszélyesen élek.
2: Egyszer valakit később fogsz rohagálni.
0: És mi van, ha az lesz majd a szorongásod, hogy addig nem mersz elindulni, amíg nem puszilod meg azt a gyalogost, érted?
1: Ne, kérlek, ne adj ötleteket.
0: Simán, hogy most még csak az van, hogy köszönnöd kell neki közelről. Holnaptól az jön, hogy oda kell lépned és arcon csókolni.
1: Ne, létszes, ne önt ültesse bennem ilyen gondolatcsírákat, mert eznek bennem kivirágzik.
0: Csak akkor lesz jó a napod, egyébként egy katasztrófa lesz, Juli, ha holnaptól nem puszilod meg a gyalogos.
2: És meg ott fogja csokolgatni a gyalogosokat.
1: Ha azt veszed észre, hogy belépek a stúdióba, és az első ember, akit szembe jön, megpuszilom, akkor ez a következő stáció.
0: Ott fog állni az ajtóba, minden reggel várlak. De jó, de vadidegen gyalogosokról van szó. Ne próbálkozz valami mással, tereld el egy reggeli szex.
1: Alszik.
0: Hát, na mint, és? Alszik a katona.
1: Alszik, amiről. De őrülne a legjobban, hogyha ez lenne a tikkem, szerintem.
0: Próbáld meg átterelni, mindenkinek jó.
2: Szerintem azt nézd meg, hogy mennyire van hatással a normalitásra.
1: Már eléggé.
2: Na, akkor ott már szerintem segítséget kell kérni. És ez nem azt jelenti, hogy hülye vagy, vagy bolond, hanem hogyha már annyira meghatározza a napodat, hogy a normális életviteledre ez rossz hatással van és megváltozik, akkor ideje szerintem szakemberhez fordulni. De ugye ez tök érdekes, hát van a gyász, van anyukád eset, amiről beszéltél, és kényszeressé kezdesz válni, és szorongsz. Hát azért a kettő között nem nehéz megtalálni a párhuzamot, hogy ez meg fog történni, vagy hogy ez... Ha ez nincs oldva, feldolgozva, akkor azért itt megvan a szorongás oka. De aztán lehet, hogy tök más. Csak ha már nagyon a minőségi életed rovására megy, akkor azzal ne várjál.
1: Ez még szerintem
2: belefér. Ez még kezelhető.
1: Dr. Sevestjén, mikor kezd el praktizálni egyébként?
2: Gyere egy útére. Egy útéülésre. Igen. Az első terápia végén, mikor benyögjük az árát, egyből meggyógyulsz majd.
1: Nincs nekem semmi bajom, hallod? Óránként 15 ért.
2: Igen. Júlia, a kutya teljesen rendben van, én is ezt sem elköszönök tőle. Jó, de azért nincs baj, csak elköszönsz a kutyától, te megsimogatod, az nem baj. Ha segít, ha messzenül kimész a terasztal, és ordítod, hogy Brüsszel. Fontos, hogy 8-10 kört csinálni. Baj van, Júli, pizok, nagy baj. Igen. Minden reggel van egy rutinom, pánikszerűen elhagyom a lakást. Oké, de hát, hogy mi a rutin, azt azért úgy írd meg, mert ebből nem tudjuk, igen. A hangok mondják, hogy teljesen normális, amit csinálsz.
1: Általában össze is vesznek. Ehhez még teljesen normális. Nem, ez már nem normális.
2: Minden reggel, amikor beülök a kocsiba indítás előtt, jó reggelt köszönök az autómnak. Ha kimarad, utólag bocsátot kérek tőle.
1: Ugye?
2: Érted? Hát teljesen mindenki megbolondult.
1: De ilyen apró kényszerek mindenkinek vannak.
2: Nézd meg, hogy kibírod, hogy egy reggel nem csinálod.
0: Nem bírja. Hát
2: de nézd meg, hogy
0: kibírod-e. Eljönni.
2: Uralod-e a kényszeres gondolataidat? Nézd meg, hogy el tudsz, hogy jönni, nincs gyalogos,
1: azért,
2: nincs madár.
1: Azért gondoltam, hogy erről beszélnünk kell, mert ma visszafordultam. Tehát, hogy szerintem most léptem át a Rubikon.
2: Már hogy visszafordultál?
1: Ja, Istenem, Balázs, hova figyeltél?
2: Ja,
1: visszafordultam, mert nem simogattam meg a kutyát. Az utca közep...
2: Welcome.
0: Már nagy Isten baj. Hozott. Mondtam én neked, hogy ez már ennél csak rosszabb lesz.
2: És honnan jöttél vissza? A rádióból, tudod.
0: Hát, ez szép lenne.
2: De. Gyerekek, de hogy hány SMS-t kapunk, és hogy hányan szenvednek ebben, azért ez nagyon érdekes. Nagyon sok jön. Nagyon sok jön. Hogy vannak hasonló rituálék van. Lehet, hogy azért ezzel kell foglalkozni, szerintem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pöröpöpöpö!
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
9: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
10: Minden kész a nyaralásra? A BMW-d is? Mi az Esztehemnél átvizsgáljuk, felkészítjük, hogy minden tökéletes legyen. Bízd megbízható kezekre elérhető áron. Esztehem.hu.
8: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: változatosan. Ez a Rádió 1.
1: Szervusz Attila, Feri vagyok. Minden Rádió 1 hallgatónak, meg neked is jó nyaralást kívánok.

0: Csak igazi mai slágermeccs. Megnéztem, gomoly felhős napos időnk lesz ma, így jellemezhető az időjárás. Bőven alkalmas strandolásra, 30 fok felett leszünk, 32-33 is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Köszönjük szépen, nagyjából 20-25 perc és játszunk itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy vadonatúj stage-el, de az összes lemezlovasunkkal. A Strandfesztiválon együtt bulizunk a hallgatókkal, és valakit most ingyen bejuttatok. Halló!
1: Szia, Patrik vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Patrik, szia, mit csinálsz most? Nagyon zöröksz.
1: Dolgozok. Füreden gépkezelő.
0: Fürezz a Márdi, hát azt megugorjuk egy sétahajóval.
1: Hát akár, vagy kocsival.
0: Vagy vízibiciklivel.
1: Az is jöhet.
0: Lehet, hogy lesz jegyed, mert hogy 10-ként elértél!
1: Na, egy csinálsz, olyan.
0: Bizony.
1: Olyha. Rádió, ez csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Most már biztos, hogy van jegyed.
1: Hú, hát köszönöm szépen. Földobtáltak így egy munkalapot.
0: Ezek után mosolyogva dolgozol?
1: Pontosan.
0: Akkor teker nagy hangerőt a Rádió 1-nek, mert már most bulizunk fejben. Hölgyeim és uraim, a következő órában is bejuttatok valakit a Strandfesztiválra.

0: Hoppolite. Az opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drága követ, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Azonnal folytatom a zenélést ezzel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi C

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
5: Nem sírok, csak az allergia.
4: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
5: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
4: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett!
8: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
9: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
8: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
10: Mentsük meg a barátainkat!
8: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
11: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
8: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igaz zuhai sláger megy. A forró drótunk 23111111, egy ország hívja. A játékot indítottam az előbb, a Tét páros napi egy strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, Ádám vagyok.
0: Ádámon meglepődtél, igen, te vagy itt a vonalban, téged kapcsoltalak adásba.
1: Nyereményed, tizedik vagyok.
0: Jó helyen kapizsgálsz, te lettél a tizedik!
1: Hát ezt nem hiszem el.
0: Ráadásul páros napi jegyet nyerhetsz, kit vinnél el?
1: Petrának hívják.
0: Oké, de csak akkor viheted Petrát, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi vagy sláger megy.
0: Akkor itt fesztiválozás lesz.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, nagyon köszönöm.
0: A többieknek mondom, drága Rádió 1-esek, nem adjuk fel. Látom, hogy még most is csörög az összes vonalunk. Délután is játszunk az igazi mai slágerek között.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. We go together.

0: Igazi mai slágermeccs. Ez a dal pedig, amit indítottam, egy igazi nagy találkozás. Amy McDonald's This is the Life slágerét felhasználva modern house köntösbe öltöztette a klubok három nagy ágyúja. A Switch Disco, Rehab és Sam Felt. Az eredmény pedig egy olyan dal lett, amit már több mint 40 milliószor streameltek a Spotin. Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejsz és Attila szereplésével, Szente Vajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kentaur. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérim. Bár.
4: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
5: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
6: Hírek röviden. Szép napot kívánok, én Sós Kata vagyok. Még nincs vége a felvételi időszaknak az STN, a délmagyar.hu számolt be róla, hogy az intézmény pótfelvételije július 30-án indul. A jelentkezéseket augusztus 7-ig várják. Jelentős fejlesztés kezdődik a szegedi buszmegállóknál. 3 új megálló épül, 12-t pedig átépítenek. Az új megállókat a Dorosmai úti stadionnál mindkét irányban, valamint Tompa-szigeten, a Gyálai út és a Szúnyog utca csomópontjánál alakítják ki. Nem csak a mosdók és a liftek újultak meg a szegedi Somogyi Könyvtár dómtéri épületében, hanem az egész környezet felfrissült. Alpinisták segítségével pucolták le a nagy magasságban lévő ablakokat, de új virágok is bekerültek a fogadóterekbe. 27 és 32 fok között tetőznek a csúcsértékek. Ismét jön a kánikula, fokozatos melegedés várható a napokban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy. Csoda szép kedd délután mindenkinek. A mikrofonnál már Molnár Balázs, a kánikulában, a ragyogó napsütésben. Fú, megyünk is tovább az igazi mai slágerekkel. Egybegyúrva, mert ugye ez már a déli mix. Én kitartást kívánok mindenkinek. Talán ez a legjobb, amit most tehetek jelen pillanatban az eszközeimmel. Bár itt vannak az igazi mai slágerek. És most például Sia és Kendrick Lamar nagy klasszikusa. Szóval a Greatest a Rádió 1-en.

paradise with you. Rádió egy csak igazi mai sláger, megy jól, pörög tovább a délután, és persze a Daily Mix is, a kitartást pedig a kánikulához mindenkinek nagyon-nagyon küldöm. Nagyon úgy tűnik, hogy ez még egy jó néhány napig így marad, mármint nem enged a szorításából a cica manóját neki. Ami viszont biztos, hogy én nem engedek abból, hogy az igazi mai slágereket játszom így folyamatosan. Most például Willy Williams szól, ez az Ego.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ahol pörög tovább a délután, és pörög tovább a déli mix az igazi mai slágerekkel minden nap az ebédidő nálunk, így néz ki. A nagy klasszikus Rihanna után pedig jön most egy újdonság, Sam Felt és Rosalind, szó már is a Heart Like Mine.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy egy óra, eltelt a kedd délutánból, jön mindjárt a következő felvonás velem, Molnár Balázsral és sok-sok igazi mai slágerrel, én ezt tudom mindenkinek ígérni. A folytatásra nézve érdemes tehát velem maradni, már csak azért is, mert Taylor Swift azonnal dalra fakad. És ez lesz a Fate of Ophelia. Az SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87-9, 88-2 és 91-1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Minden kész a nyaralásra? A BMW-d is? Mi az Esztehemnél átvizsgáljuk, felkészítjük, hogy minden tökéletes legyen. Bízd megbízható kezekre elérhető áron. Esztehem.hu.
4: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139 ezer forint plusz áfa.
5: Mindössze 139 ezer forint plusz áfa.
4: Csepegtető tálcás vételem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készleteleig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
6: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
7: Utazási csomagjából ne felejts el!
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi, ma is sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy július 31-én és augusztus első napján a debreceni Csokonai Nemzeti Színház vendégelőadásaként láthatja a közönség Bizet Carmen című operáját a szegedi szabadtéri játékokon. A jubileumi 95. évadát és 75. szezonját ünneplő fesztivál programjából a szűkös források miatt nem tudtak saját produkciót készíteni, így esett a választás a debreceni teátrum nagyszabású produkciójára. Barnák László főigazgató tájékoztatása szerint a darabban a debreceni művészek mellett a szegedi Nemzeti Színház énekkora, a Bartók kórus növendékei színpadra lépnek. A Juronis Tamás rendezésében érkező előadás mexikói közegbe helyezi a cselekményt, a látványvilágot pedig Erkel László Kenta úr tervezte. A domtér hatalmas méretei miatt a közszínházi változathoz képest kiegészítő díszletekre, új mozgásdinamikára és bővített énekkari létszámra is szükség volt. A neves operában a címszerepet Mester Viktória alakítja, míg Don José-t Boncsér Gergely, Escamilliót pedig Molnár Levente formálja meg. Ezen a hétvégén a szegedi szabadtéri játékokon, mi pedig Martin Gerrixzel, Matizzal, Szatkóval és Bárzzal folytatjuk a délutánt.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy kiemelkedő magyar színházi siker született, hiszen több mint 1150 nevező közül válogatták be Varsányi Anna grafikus művész munkáját a rangos Jereváni Nemzetközi Színházi Plakát Biennálére. A rangos örményországi megmérettetése a Szegedi Pince Színház számára készített alkotással pályázott, ami Molière klasszikus darabja a képzelt beteg színpadi adaptációjához készült. A nemzetközi zsűri figyelmét a kreatív vizuális megközelítésével és a darab szellemiségének egyedi, modern tolmácsolásával hívta fel magára. Az ősszel egészen pontosan szeptemberben nyíló kiállításon a világ legfrissebb és legszínvonalasabb színházi plakátjai között mutatják be a magyar alkotást. Ez a rangos elismerés nem csak a tervezőművész számára jelent komoly rangot, hanem a Szegedi Pince Színház munkáját és a hazai színházi kultúrát is gyakorlatilag öregbíti, vagy hát a nemzetközi porondon azért megjelenni nem egy rossz dolog, maradjunk ennyiben. Alex Kenji és a Bambolé, a délután folytatása pedig ez most a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a programtippekkel folytatjuk tovább. Janza, Kata és Gallus Nicolett koncertje az Abba Show. Holnap az újszegedi szabadtéri színpadon lesz majd látható és persze hallható. Aki jogázna, az Erzsébet ligetbe menjen, holnap délután lesz majd erre ott szervezett körülmények között lehetősége. És jön a Wildlife Party, ez már egy szerda esti őrület, Metzger Viktóriával, a Tiszadok pedig a helyszín. A rádió egyen a folytatásban is az igazi mai slágerekkel megyünk tovább. Én búcsúzom csak, de holnap jövök újra, a viszont hallásra Molnár Balást hallották.

87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en igazi mai slágerkövet, igazi mai slágert.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
3: Nem sírok, csak az allergia.
2: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
3: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
2: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
8: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
0: Reklámot hallottak.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
12: I am Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Az előttünk álló hét leghidegebb napja van. Csak szólok. Ennél már csak melegebb lesz. Úgyhogy adunk a nyár hangulatnak, kérném azt a hangerőt mindenkitől. Én pedig játszom az igazi mai slágereket a nyaralás mellé. Aki dolgozik, hát az is szeretni fogja. Swish Disco, Rehab, Sam Feld készítette ezt a dalt. A klubokban ez most nagyot megy, a fesztiválokon is, a DJ-ink imádják játszani. Úgyhogy itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Swish Disco, and you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: lett mindenkinek a 30-32 fokokban, és hát lehet üdvözölni azt a hőkupolát is, amit holnaptól ismét megkapunk. Már holnap utára 35-37 fokot mondanak, de azért még szerdán a Dunántúl nyugati, északnyugati részei, például Sopron kap egy kis délies szelet erősebb lökésekkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: És Petra azt írta SMS-en, hogy nagyon fel van pörögve, kalandparkban voltak ma, kötélpályázott a barátokkal. Nagyon nagy adrenalin van benne, óriási volt a hangulat, és most a szállásuk felé is a Rádió Egyet hallgatják. Jó hangulat lesz akkor végig útközben, drága Petra, meg utána is. Ed Sheeran Camera például mindjárt jön Cyril remixében. Hozok nagy Rádió 1-es klasszikusokat is, mint a Major Lazer féllel Light It Up, de ezt is játszani fogom, Opel Light.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazú, hogy sláger megy, a zene nem áll meg. Közben kitartást mindenkinek az M0-áson, többen is jelezték, Erika például legutóbb, hogy óriási dugó van a csepeli kihajtó előtt egy felborult kamion miatt, minimum 2 óra várakozás a helyszínen lévő tűzoltók szerint. Zsolt is ezt írt, a Szigetszent Miklós előtt az M0-áson nem sokkal az M1-es irányába kamion keresztbe fordult. Bárki bármit lát még, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, azonnal jön az újabb zenei óra, és ezzel kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 1-et, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
4: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.

ki az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ez a Rádió 1, a Szeged

91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Ön most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@Rádió1.hu.

0: Rewind Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: Igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Ha hőkupola, akkor Rádió 1. Ha esik az eső, akkor is Rádió 1 egész nyáron, de a következő napokban a hőkupolát kapjuk majd meg. Jön a nyár második nagy hőhulláma, úgyhogy a klímákat ismét tessék majd beröffenteni. 35 fok közelében mérünk majd szerdán, főleg az Alföldön. Derült, napos idő lesz mindenhol, végig nulla csapadékkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na lássuk, ki bulizik majd a vadonatúj Rádió 1 stage-nél az összes lemezlovasunkkal a Strandfesztiválon augusztusban. Halló!
1: Halló, Marci vagyok. Én a játékra szeretnék jelentkezni. Jókor?
0: Jókor, tökéletes az időzítés. Honnan hívtál?
1: Tatáról.
0: Tatáról. Mit csinálsz éppen ott?
1: Dolgozom. Kozmetikus vagyok.
0: Ó, a kozmetikákban mindig a Rádió 1 szól. Mondhatom neked a jó hírt?
1: Igen.
0: 10. lettél, Marci!
1: Nagyon köszi, szuper, tök jó, fú, de örülök.
0: Úgyhogy lesz egy utat Zamárdiba.
1: Nagyon jó, tök jó.
0: De csak akkor, igen, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon köszönöm, nagyon örülök, szuper, nem is számítottam rá.
0: Csak így megpróbáltad.
1: Igen.
0: Jaj, de jól tetted, mert így akkor bulizni fogsz. És még mindig vannak jegyeink, hölgyeim és uraim. Juhász Gergő Szabin van, de Király Tamás helyettesíti majd, úgyhogy a Kívánság műsorban ma is páros belépőjegyhez lehet jutni. Többször is itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nekünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy. Igen, jó zenékkel gyorsan pörög a műszak, már is indítom a következő zenei órát az infók után Ray Daltonnal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizeti has. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu
3: 94.90. Tempótaxi. Törzsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 94.90. Tempótaxi.
4: Előzzük meg a kánikulát. A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
5: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
4: Csepegtető tálcás vételem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.
6: Minden kész a nyaralásra? A BMW-d is? Mi az Esztehemnél átvizsgáljuk, felkészítjük, hogy minden tökéletes legyen. Bízd megbízható kezekre elérhető áron. Esztehem.hu.
7: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wicked a magyar nézőket is meghódítja. Stefan Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejsz és Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
8: Ő most is a Rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon.

0: Közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden. Szép napot kívánok, én Sós Kata vagyok. Új dékán vezeti július eleje óta az STF fogorvos tudományi karát. Varga Matusovics Danica a Délmagyarnak elmondta, az egyik legfontosabb feladat szerinte a fogorvos képzés korszerűsítése. Hét mentett gólyafiókát gondoz a Szegedi Vadaspark mentőközpontja. A madarak különböző okok miatt szorultak segítségre, volt amelyik kiesett vagy kiugrott a fészekből, mások árván maradtak, illetve a vihar sodorta őket bajba. A fiókák jelenleg szépen fejlődnek és hamarosan önálló életet kezdhetnek a természetben. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. 27 és 32 fok között tetőznek a csúcsértékek. Ismét jön a kánikula, fokozatos melegedés várható a napokban.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Itt a Rádió 1, 16 óra 15 perc közlekedési infók. Botoncolt, hogy az M5-ösön Budapest felé a 60-as kilométertől folyamatosan lassul a pálya, az M0-ás előtt pedig teljesen meg is áll. Tehát elég nagy a gond, a vész szerint baleset van, úgyhogy aki még tud, időben hagyja el a pályát Budapest felé. Köszi szépen, Botont. Azt pedig ugye már korábban jeleztük, volt egy baleset az M0-áson a déli részen az M1-es felé, a Soroksári Duna híd előtt, a bámészkodók miatt, ráadásul a túloldal is visszatorlódik az M6-osig. SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111 jöhetnek a további hírek. Jó utat a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
3: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: rádiózás. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytató!

Itt a Rádió 1, 16 óra 37 perc közlekedési infók. Judit Weiberen megerősítette a korábbi híreket. Aki teheti, kerülje az M0-ás déli szakaszát és az M51-es szakaszt az M1-es felé.

egyik legemlékezetesebb belépője. Hát hölgyeim és uraim, arcok most én sem tudok mutatni így a rádióban, de a nevet tessék megjegyezni, Alex Kenji Olaszországból ilyen dalokat készít, mint ez, a Bumble.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le az Asus Vivobook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
7: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
8: Utazási csomagjából ne felejts el!
9: Önnek a Protexin kell.
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: Mert a három DJ

Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldj el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 879-882 és 911 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.

0: Online Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden. Szép napot kívánok, én Sós Kata vagyok. Még nincs vége a felvételi időszaknak az STN, a délmagyar.hu számolt be róla, hogy az intézmény pótfelvételije július 30-án indul. A jelentkezéseket augusztus 7-ig várják. Jelentős fejlesztés kezdődik a szegedi buszmegállóknál. 3 új megálló épül, 12-t pedig átépítenek. Az új megállókat a Dorosmai úti stadionnál mindkét irányban, valamint Tompa-szigeten, a Gyálai út és a Szúnyog utca csomópontjánál alakítják ki. Nem csak a mosdók és a liftek újultak meg a szegedi Somogyi Könyvtár dómtéri épületében, hanem az egész környezet felfrissült. Alpinisták segítségével pucolták le a nagy magasságban lévő ablakokat, de új virágok is bekerültek a fogadóterekbe. 27 és 32 fok között tetőznek a csúcsértékek. Ismét jön a kánikula, fokozatos melegedés várható a napokban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
4: És most! Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
5: Átálltunk 2 lemezjátszóra, a lemezjátszók mögött pedig a Loving Guns, hello mindenkinek, a mikrofonnál meg Király Tamás. Szia Andris!
6: Szia Tamás, ne ijeszgess, hogy itt nagyon késő jött meg a zene, mert mostanában annyira fekete ciklusban vagyok, hogy most megijedtem, hogy még a lejátszót se tudom elindítani. Ugye a hétvégén kiderült, hogy a pendrive-ot nagyon sikeresen el tudom hagyni, úgyhogy most meg azt hittem, hogy ezt is elfelejtettem.
5: Nem, te jó vagy, de meg lett a pendrive egyébként, mert nem. Biztos olvasták a social-be, hogy nem. Mi történt, nincs nem. Meg azóta sem.
6: Nekem nagyon gyászos hétvégén volt ebből a szempontból, ugye elhagytam a pendrive-omat, és többek között nem is a pendrive zavar, hanem ami biztonsági mentés nem volt meg, mert emlékeim szerint talán novemberben csináltam ilyet utoljára. Amatőr hiba, úgyhogy ilyet DJ-k ne csináljatok, tanuljatok az én hibámból, meg hát akkor most dobjuk fel ezt a hetet, mutassuk meg, hogy ez
5: egy
6: sokkal
5: jobb.
6: Egy ilyen jó indítás, valamint jó hírek után, akkor csapjunk bele a délutáni Live Mixbe. Mindjárt elhacizom magam, de addig lejátszom nektek az azizomat egy sirentül, úgyhogy maradjatok jó hangulatban Tomival és velem a Loving Guns-szal itt a Rádió 1-en a délutáni Live Mixben.

0: sláger megy, benne pedig a live mix és a friss közlekedési info. Nagyon-nagyon sokan írják, hogy mekkora gond az M0-áson továbbra is a déli szektorban duhan a halasztinál. Az M1-es felévezett oldalon korábban ugye keresztbe fordult egy kamion. A 20-as kilométernél már két csomó elindult a forgalom, de gyálig ér legalább 15 kilométeres a torlódás. Nagyon lassan oszlik, aki tud, akinek bármit ajánl a GPS, fogadj el, kerülőút kell, 15 kilométeres dugó, az azért nagyon sok. Na, a közlekedési infok után viszont, na rá, hogy pörög tovább a mix.
1: Ez amúgy nagyon vicces volt, majdnem nagyon akartam, hogy az amúgy az M0-ás is nagyon gáz, aztán rájöttem, hogy igazából az M0-ásról beszéltél.
0: Jó, hát te közben kevertél az elején még. Igen, M0-ás mondjuk ezt még egyszer. Aki egyébként nézné, hogy Andris hogy keverni, közben nem figyeli a konfliamat, élőben vagy természetesen.
1: Andris most, nevedd magadra, Andris mostanában semmit nem figyel, úgyhogy igyekszik magát összeszedni. Hogyha minden jól megy, akkor ezt a szettet azért hiba nélkül le fogja tudni hozni. De mindegy, ha történjen akármi, azt mondom, hogy a csoda szép az élet, wonderful life, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni LimeX-ben, úgyhogy már csak emiatt is megéri velünk maradni, hogy kíváncsiak legyetek arra, hogy vajon hiba nélkül végig toljuk ezt a délutáni LimeX-et.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig 2 órán keresztül élőben mixelve, élő kameraképpel és rengeteg üzenettel. Tiszteletem uraim, hát ez a mai mix, na ez nincs tekintettel a melegre, brutál durván beindult, a hatás pedig nem maradt, te nyomom melót ezerre, köszönöm az energiát, ölelés a Ruci mester küldte. A beadó mikrofonot sokkal jobb.
1: Megvicceltél engem. Mondom, most meg a hangomat felejtettem el, hogy mi történik itt velem. Na, szóval, Ruci mester, jó, hogy itt vagy velünk, és az energiáról van szó, akkor nagyon örömmel küldjük neked a jó hangulatot is, úgyhogy kitartás a melóhoz, ne dolgozz túl sokat, szokták ezt mondani, a jó zenéket pedig a jó hangulattal hozzuk nektek.
0: 0620-311-111, ide várjuk az üzeneteket továbbra is, a legnagyobb kedvencek között pedig most egy olyan, amit szerintem tényleg hozza a nyári hangulatot.
1: Abszolút, abszolút.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix, ami most már 2 órás, szóval a következő órára is igaz lesz az, hogy...
1: A lemezjátszóknál! Loving
2: arms, loving arms. És tőlem balra pedig Király Tomi.
0: A következő órában is, és ami nagyon fontos, korábban megígértük, hogy az idei nyáron is természetesen a Rádió 1 csinálja a legjobb hangulatot, és a Rádió 1 viszi el a legjobb bulikba a hallgatóit. Hát tartjuk a szavunkat, mert hogy még a mai napon lesz 2 játék nálam, ezt elárulhatom, Strandfesztivál páros belépőért, hogy mikor, figyelni kell az adást, de most mutatok minden infót ezzel, aztán pedig jövünk mindjárt a Live Mix második órájával.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Budapesten, a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
0: Ez a Rádió 1. A Szeged

0: játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ön most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden. Szép napot kívánok, én Sós Kata vagyok. Új dékán vezeti július eleje óta az SZTE fogorvos tudományi karát. Varga Matusovics Danica a Délmagyarnak elmondta, az egyik legfontosabb feladat szerinte a fogorvos képzés korszerűsítése. Hét mentett gólyafiókát gondoz a Szegedi Vadaspark mentőközpontja. A madarak különböző okok miatt szorultak segítségre, volt amelyik kiesett vagy kiugrott a fészekből, mások árván maradtak, illetve a vihar sodorta őket bajba. A fiókák jelenleg szépen fejlődnek és hamarosan önálló életet kezdhetnek a természetben. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. 27 és 32 fok között tetőznek a csúcsértékek. Ismét jön a kánikula, fokozatos melegedés várható a napokban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Így is van, ahogy ígértük, folytatjuk a live mixet a lemezjátszóknál továbbra is. A Loving Guns egy órán keresztül még mixben pörögnek az igazi ma is lágerek. Befrissültél, itt el egy nagyot.
1: Ittam egy nagyot, elmentem oda, ahol a királyok is egyedül járnak, úgyhogy most már minden király.
0: Na, mivel indítjuk a második órát?
1: Kezdjünk bele, Dot Leave és az Öxent. Ezen nyitjuk a második órát,
0: live mixnek.
1: Na, még egyszer újra kezdem, ezt akkor is elmondom jól. Szóval, a második óráját ezzel a dallal nyitjuk a live mixnek, úgyhogy jó hangulatban, jó zenékkel maradjatok velünk, Király Tomival és velem a Loving Guns-szal.

0: sláger. Megy a Live Mixben, pedig hozzuk a friss közlekedési infokat, hogy ezzel is segítsünk. A fővárosban sajnos baleset van a határúton, a Gyáli út előtte, mellett az M0-ásról is rengeteg info. Dunarasztinál az M1-es felé vezető oldalon még mindig egy korábbi baleset miatt több mint 10 km a torlódás. Az ellenkező M3-as felé vezető oldalon pedig Diósnál az erős forgalom miatt 4, Vecsésnél pedig baleset miatt 9 km-es a torlódás. Azt a mindenit, óvatosan, türelmesen. De nem állunk meg, a közlekedési infok után megyünk tovább a Live Mixben.
1: Direkt csinálod, nem esküszöm.
0: Igen.
1: Igen, Andrisának nincs semmi mondani valót. Jó, hát akkor menjünk tovább.
0: Köszönjük, hogy ilyen sokat hozzátettél.
1: Igen, ez is egy igazi testbeszéd, mondhatjuk így, amivel tovább megyünk, ugyebár. Hála Farbennel a Body Talk-val megyünk tovább itt a délutáni Live Mixben. Úgyhogy jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben maradjatok Király Tomival és velem a Loving Arms-szal.
2: A lemezjátszóknál Loving Arms.

0: 5-től 7-ig Mixben.
1: Nincs megállás. A rádió egyen csak igazi mai sláger.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a live mix, méghozzá úgy, hogy Andrisnak is van mikrofonja.
1: Van. Gondoltam, hogy megviccelek azzal, hogy elkezdek tátogni melletted, és hogy kezdjek kapkodni ott a keverőpulton, hogy na most megint mi történt, de nem, ezt majd egy másik alkalommasítom el.
0: A mixemek, még folytatjuk, van még fél óránk a délutáni live mixből, viszont nagyon fontos, csütörtöktől jövő hét keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos, nagyon meleg lesz, 35-37 fok, hát erre készüljünk majd.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Egy pici hidratáció szünetre mi is elmegyünk, aztán pedig folytatjuk a Live Mix Summer Edition-t.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
3: Ez a Rádió 1, a Szegedi Helyi Rádió, ahol Balázsékkal ébredhet.

és 91.1 Rádió 1. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az

legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio.

Online Radio Show on Radio 1. Radio 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.

0: Így is van, már itt is vagyunk, és még 30 percen keresztül pörög a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition a lemezjátoknál továbbra is a Loving Arms.
1: Jó zenékkel megyünk tovább, haló!

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy Live Mix Summer Editionben, pedig Taylor Swift, aki néhány hete csinálta meg minden idők lagziát, de a legérdekesebb szerintem nem ez, hanem hogy azóta se posztolt róla, ami teljesen egyedülálló, szerintem teljes fotótilalom. 0623111111 az SMS és Viber számunk, itt egy nagyon fontos üzenet, léci, ezt mindenképpen olvassátok be. Sziasztok, én Lili vagyok, imádom a Rádió egyet, minden nap ez megy. Ilyen fontos üzenetet soha nem hagytunk volna ki. Szép délután, urak, egy kiadós délutáni sétához ideális zenei összeállítást kaptunk ma is. Igaz, hazafelé összeakadtunk egy életveszélyes álmafutóval, aki a bicikli úton jött egy zöld kábrióval, aztán behajtott a játszótérre. Olyan 5-6 éves forma lehetett, szerencsére nem sérült meg senki.
1: 5-6 éves forma.
0: Igen, egy ilyen kis játékkábrió volt, ja. A Smoke Smiley-t nem hallottad rajta, de cuki üzenet volt egyébként.
1: Na, akartam mondani, hogy ezt az álmokfutást nem lehet elég korán elkezdeni.
0: Zöld kábrió.
1: Csepel alsó.
0: Igen.
1: Na, mindegy. Jó zenéket ígértünk ugye mára, a második órában is, és hogyha már Rádió egy Live Mix Summer Edition, akkor van egy Golden Summer szuper jó sláger és egy nyári dal, Loitól és David Puentes-től. Úgyhogy én azt mondom neked, Tamásom, hogy ezzel menjünk, és ezzel robogunk tovább itt a délutáni Live Mix-ben, úgyhogy én azt mondom nektek, mivel ez egy újdonság, hangerőt fel!

0: Ez a Rádió 1, és ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És egy nagyon cuki üzenet jött. Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni. Ma Balaton akaratján délelőtt tankoltam a MOL-nál. A kasszánál egy Kristóf nevű srác dolgozott, akinél fizettem. Nagyon szimpatikusnak találtam, ha egyedülálló, keressen a Balatoni értékmentés csoportban Ágó kötőjel MOL néven. Köszönöm a segítséget. Hát hát tudtunk ebbe segíteni.
1: A szingli. Hát a fociban a kapuban is áll egy kapus.
0: Várjál, taps rá! Andri, zseni volt ez a mész. 2 órán keresztül nagyon jól bírtad. Mi a hétvégi, illetve a hét második felének menetrendje nálad?
1: Hát veled viccelültem az imént, de tényleg egyébként egy nagyon jellemző, mert most nagyon mélyen érinti ezt a pendrive elhagyás, ez a lelkemet, úgyhogy visszamegyek Debrecenbe elhagyni a következő pendrive-umat.
0: Igen, mert aki nem hallgatta a műsor elejét, hétvégén ugye a kampuszon teljesen megsemmisült.
1: Igen, abszolút.
0: Egy fél évnyi munkád és a
1: pendrive-ot. Igen, abszolút, úgyhogy remélem a debreceni tulajdonos nem hallgatja ezt a mixet most. De általában mindig hallgat. Ja, de most remélem nem, mert akkor biztos izgú, hogy vajon hogy fogjuk megtartani a bulit.
0: Meg lesz, pró lesz. Ahogy ez is pró volt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, kellemes délután neked.
1: Köszi, Tomi. Sziasztok, szia.
0: Én pedig mindjárt indítom az élő kívánság műsort, és benne a játékot, amiben páros belépőt lehet majd nyerni a Strandfesztiválra. Az első igazi mai sláger pedig ez lesz. Lói és a Get Lucky, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0630 111 111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Rádió 1-et, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlas utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Show Time-on.
9: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
8: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
10: Mentsük meg a barátainkat!
8: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
11: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
8: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Show Time-on.
12: Ez itt az Aranyka Show.
13: Halló, Aranyka?
12: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
13: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
14: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
15: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
15: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-jel. A 87.9 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: 91.1 Rádió 1. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes estét a mikrofonnál Király Tamás, ez már az élő kívánságműsor. A kérések előtt viszont gyorsan nézzük a közlekedési infókat. Dusán írta, hogy sziasztok, a Rákóczi hídra a felhajtás kuka, nyugodtan kerüljön bárki. Valóban Buda felé elég nehezen lehet haladni, és az M0-áson is továbbra is nagy a dugó. Dunaharasztnál az M1-es felé nagyjából 10-15 km még mindig a torlódás, egészen Gyálig, a másik irányba az M3-as felé pedig Diósnál és Vecsésnél is komoly torlódás. Jó utat mindenkinek! A közlekedési infok után pedig nem csak, hogy egy újabb nagy kedvencet indítok, de egy játékot is a Strandfesztiválra. Aki tizedik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és miközben Miley Cyrus énekelt, én már 9 telefonálóval beszéltem, mindenki nyerni akar Strandfesztivál páros belépőt, de ez csak a 10. nyerheti, akit úgy hívnak, hogy... Szia!
1: Szia, Győző vagyok!
0: És egyben a 10.
1: Ne, nem hiszem el, komolyan, ha annyit próbálkoztam már, köszi, tök jó!
0: Győző, voltatok már nyaralni?
1: Hát voltunk egy-két napot, de így hosszan még nem voltunk.
0: Na hát akkor egy nagy csobbanás a Balatonban jó lesz, meg mellé a Strandfesztivál, ha tudod a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: De jó, köszi, köszi! Ott leszünk mindenképpen.
0: Hát így, hogy megvan a jegy, azért ebben bíztam is. Tudod-e, hogy kivel mész?
1: Hát a feleségemmel megyek.
0: Érezzétek jól magatokat!
1: Köszi, köszi, köszönöm, nagyon örülök!
0: És lesz még, aki így örülhet ma, mert lesz még játék. Nagyon figyeljük, hogy mikor indítom. Most viszont egy újabb kérés. Szia Tamás, én Kukitől a Fire-t szeretném kérni a lakótársaimnak, Áronnak és Lacinak, és a munkatársaimnak a pizzériába, mert mi 11 óráig nyomjuk a melót ma is. Sanyitól jött. Kitartás nektek! Kuk és Kárner és a Fire már indul is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki élvezte a mai meleget, az holnap örülni fog, mert még melegebb lesz. Aztán csütörtökön még melegebb, akár 39 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Az igazi mai slágerek között pedig Andi kérésére jön Kygo. Szia Tamás, a barátomnak, Lacinak szeretnék küldeni egy igazi mai slágert. Kygo az, akinek a dalára legelőször táncoltunk, ha lehet, akkor tőle pörögjön egy friss kedvenc. Itt a Chasing Paradise a OneRepublic-kal közösen is az info. Indul az újabb játék, aki tizedikként hív, tudja a rádió eszlogent, a Strandfesztivál belépőt nyerhet tőlem. Párosat,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig az élő kívánság műsor, de most nem ezért hívja mindenki a rádió egyet, hanem azért, mert a 10. telefonáló strandfesztivál páros belépőt nyer. Na nézzük, ki lesz ő. Hello, én Király Tamás, vagyok, téged hogy hívnak?
1: Szia, Gergő vagyok.
0: Gergő, képzeld, te lettél a 10.
1: Nem mondod, úristen, de jó.
0: Én ezt bírom. Na nem töröm meg a lendületet. Mi a rádió eszlogen?
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Jó!
0: Milyen lendület! Na hát ez kell! Nagyon fontos info, lesz még játék, holnap is lehet tőlünk páros belépőket nyerni, most viszont az élő kívánság műsor Ray-től a Where is my husband-del folytatódik. Bence kérte, kinek jöjjük, szia!
3: A munkatársaimnak.
0: Mit üzensz nekik?
3: Kitartást a munkában.
0: Kitartást, már indul is nektek az igazi mai sláger itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és egy gyors hidratációs szünet után a stúdióban a diszkósi csapat, a Király Tamást hallottátok, további kellemes estét és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timit

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz. Mondom, mi a szétunk,
5: te lány, én meg fiú. Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
6: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: Egy-egy Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapasz.

0: Disco Show. A Rádió Egyen. PG Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame, három adat mesél, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Ez a Disco Show Radio Show Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel egészen este 9-ig. Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én élőben itt vagyok egész héten, úgyhogy tartsatok velünk, természetesen támogatom Hanvai PG-t FM-en, weben és applikáción keresztül, Diszkosi. Ma meghozom a negyedik sorban a negyedik Imal Angel dalt, a vadonatújat, a hosszú verziót, amelynek a címe Drive Me Down, de előtte a Switch Disco lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkosi Radio Show-ban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színnölő, diszkos itt a Rádió 1-en. Kétharmadban vagyunk, Hamai Mixel, én pedig Junior vagyok, a Bárány az szünetem van, de pénteken már együtt leszünk, mert hogy Kecskeméten diszkos itt lesz, és egészen speciális kiadás, ritkán szoktuk ezt csinálni, hogy majdnem két órán keresztül back to back, tehát együtt fogunk játszani, bármi is süljön ki ebből, diszkos itt lesz, ez egészen biztos, és ezzel kapcsolatban van egy online játék.
1: Tessék fölmenni a diszkos itt Facebook oldalára, ott kint van egy meghívó videó, azt megosztani, és egyébként minden le van írva ezzel kapcsolatosan, hogy mit kell konkrétan csinálni, és hogy mit lehet nyerni. Most pedig megyünk tovább, az első Email Angel dal jön, a Bad Times, méghozzá a Messengers megfentésében, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy, a Diszkos itt Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger, meg diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
1: Annyit akartam mondani, hogy Imanager, ez halál jó fejcsa. Egyébként bekövetett engem Instagramon, visszakövettem őt, és az új Day by Day című dalomat, a Reels videót, amit kiraktam róla az Instagramon, azt tovább osztotta, halál jó fejcsa. De komolyan, nagyon-nagyon aranyos.
0: Abszolút jó fejek, és egyébként nagyon-nagyon hálásak nekünk, hogy játsszuk a dalaikat. Ugye most már az elmúlt héten bekerült a rád egy rotációjába is a Moving to the Sun. Speciál, ugye én egy vadonatújat hozok ma, ez lesz sorban a negyedik, amit tőlük játszok a világon elsőként hosszú verzióban. Most is egy Imanager dallal megyünk tovább, méghozzá a háttérben a Messengers-szel, de ez még most csak mondhatni egy régebbi, az I'm Alive itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

0: Diszkósít Radio Show, Bárány Attila nincsen, de pénteken már csatlakozik hozzánk, mármint Kecskeméten, hiszen a Diszkósít Legends lesz egy nagy koncerten egyébként, a koncert után, hiszen Majka koncert lesz, a Diszkósít indítja majd a partit a nagy színpadról, és 1 óra 50 percen keresztül fogunk back-to-back hárman játszani.
1: De mikor kezdünk?
0: 23 óra 50-kor.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, szóval tessék megjönni, ha már nem, akkor tessék megjönni korán, hogyha már nem jöttetek meg egyébként, illetve nem jöttök majd meg pénteken a Majka koncertre, és nem elfelejteni, hogy ezzel kapcsolatos játékunk is van, tessék megnézni a Diszkósít Facebookján. Most pedig jön egy sajátunk a háttérben, Bárány Attila, DJ Junior és jómagam Hamvai PG, jön a Sorry, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Igaz, ma is sláger, megy diszkosít Radio Show. Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel, ugye már többször mondtuk, hogy pénteken Kecskeméten lesz diszkosít aktivizáció. A szombatomról még nem beszéltem, itt a fővárosban fogok játszani, méghozzá Kopaszi gátnál, Bárány Attilával egyetemben, egy régi szabadtéri szórakozó helynek a Remember Bulián, ahol egyébként minden egyes pénteken voltak olyan évek, amikor a Juniorral élőben jelentkeztünk be a Duna partjáról.
1: Engem erre még nem hívtak meg, mert én alig dolgoztam a Rióban, de egyébként nem, ez azért van, mert ezen a napon mi általában az Attilával szintén egy másik bulit csinálunk, ez az Erzsébet híd Budai hídfőjénél van, és általában Made in Ibizázunk, és most is így lesz egyébként augusztus 1-én. Az előző nap, meg ahogy mondta Hanvai PG, ugye 23:50-től lesz majd diszkosít Kecskeméten, előtte én még 8-tól, majdnem este 10-ig, úgyhogy nagyon fog rohanni, hogy odaérjek, még Balatonfűzőn, balatonig bobozok.
0: Most megyünk tovább, és jön egy saját, a háttérben Roberto Vini, és jó maga Hanvai PG sebek mélyén, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai slágermegy a diszkosít Radio Show-ban.

0: a Rádió Egyes is olyan diszkos rádió, és 20 éve itt vagyunk veletek, és hát meg nem állunk egyébként. Lesznek még azért meglepetés bulik, augusztusban jó néhány. Ott leszünk fesztiválokon, nagy rendezvényeken, és ezt már mondhatjuk, hogy a DJ Otin is ott leszünk augusztus 8-án. Hogy és milyen formában, egyelőre csak az After Partyról beszéltünk, az egészen biztos, hogy külön-külön lesz egy ilyen diszkosítás helyszín, ahol mind a hárman fogunk majd játszani, ha jól emlékszem, hogy egy 1 óra 20 perceket fejenként.
1: És ígértem már egy vadonatúj Email Angel dalt, ugye már jön a Drive Me Down, a háttérben a Messengers, akik minden egyes helyzetben, illetve verzióban megcsinálják ezeket a dalokat DJ-k számára játszható hosszú formában. Ez már a negyedik dal, amelyet a világon elsőként én kapok meg egyébként Gangó Bernadettől. Na ez érkezik most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Jön a Drive Me Down a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai slágerben, egy villámgyorsan elment az adás, bár ennél nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel, már is búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal, hogy pénteken este 8-tól a Balatoni Bobon kezdek, ott pörgetek majdnem 2 órát, aztán egy óriás gipgáz, ahogy szoktam mondani, nagy gázzal indulok, és érkezek Kecskemétre a srácokhoz, mert ott pénteken folytatjuk 23:50-től, diszkos itt lesz, back-to-backbe játszunk 3-an, szombaton pedig augusztus 1-én Budapesten éjszaka játszom majd az Erzsébet híd budai hídfőjénél, igen, nem mondhatom a hely nevét, de mindenki tudja, szerintem ott lesz Made in Ibiza, Bárány Attilával pörgetek, majd én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap után csütörtök este, meg még a héten, vasárnap is mixelek itt a Rádió Egyen a diszkosítben. Szevasztok!
0: Jut eszembe, nagyon-nagyon sokan kérdeztétek tőlem, hogy fölkerül-e majd valahova a Guinness Record kísérletünk, illetve csúcsbeállításunk zenei anyaga, ami 50 óra folyamatos diszkozást takar. Az első 6 órát meg tudtam csinálni, videó van belőle. Ma este, pontban most, ahogy vége lesz az adásnak, 21:00-kor kikerül a YouTube csatornámra, videóanyaggal, hanganyaggal, hibákkal, mindennel úgy, ahogy ment. Az első 6 óra, tessék csekkolni, nagyon-nagyon fontos, ugyebár, hogy pénteken Kecskemét, szombaton a fővárosban fog játszani, Bárány Attilával egyetemben, a Kopaszi gáton, és máskülönben egyébként videók még folyamatosan kerülnek ki a TikTok oldalamra, ahol már több mint 78 000-en vagyunk. Én ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a nyár este. Telepakoljuk ezt a következő három órát olyan zenékkel és olyan remixekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön Hypaton és az Out of My Head itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: változás Rosalinnal. Ez volt a Heart Like Mine a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig a lemezjátszói mögött Jauri.
1: Na és a folytatásban jönni fog kettő darab Medúza dal is. Az első az Edge of the World, a második pedig majd a Don't Wanna Go Home lesz. Medúzáik egyébként az én egyik személyes kedvencém, hogyha ilyen rádiós hangzásvilágról van szó. Ugye nagyjából így a Covid idején durrantak be, aztán most már a DJ Mag Top 100-as listájának 92. helyén vannak, olyan neveket előzve egyébként, mint a Topic, a Vinay, vagy akár Marlon Hofstadt, úgyhogy nemzetközileg is igazán elismertek. Na de nem is szaporítom tovább a szót, ez a World Is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en, menjünk is tovább!

0: Egy igazi magyar sikertörténet, Imile Angel, Hugel, Ultranate és a Move Into the Sun a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hugel szeptemberben Budapesten is fellép, amikor ezt a dalt lejátsza, hát nagy lesz az ováció.
1: Na és a magyar érdekeltségű Hugel szám után megyünk is tovább, és egy kicsit keményebb vizekre fogunk evezni. Jön Arzsitól a Wait, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: mindenkinek, kösz, hogy itt vagytok, ez van nálunk minden keddeste. Ilyenkor bizony a technóba is belekóstolunk Jauri segítségével. Ő mixel egészen 11-ig a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nézzük, hogy mi jön most.
1: Jön az én személyes egyik nagy-nagy kedvencem Übereszt, és neki az egyik legújabb dala az új albumáról, a Disturbing Paradise, úgyhogy ezzel kívánok mindenkinek további jó szórakozást itt a Rádió 1-en. Természetesen ez a Third Is Mine Radio Show. Megyünk is tovább.

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Jauria lemezjátszói mögött. 10-től mi lesz nálunk ma?
1: A recept az hasonló lesz, tele-tele leszünk igazi mai slágerekkel, közös nagy kedvencekkel, és hát a végén tőlem szokásomhoz híven pedig be fogunk gyorsulni. Úgyhogy remélem, hogy itt maradtok velünk, vagy jöttök vissza, egy rövid szünet.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Megvolt este 10, hello mindenkinek, indul a mai második szett, hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, el is kezdjük, ráadásul egy közönség kedvenc dallal, Faithless, Bibi Rexa, a New Religion-nál, itt, a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1.

0: közös munka tőlük 2026 nyarán. Ez volt a Save Me Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jauria lemezjátszói mögött ma rengeteg újdonsággal jön is a következő, nagyon fogjátok szeretni.
1: Na és hogyha nyár van, akkor egy dolog egészen biztos, hogy érkezni fog egy Lost Frequencies sláger. Így is jön, a következő dal az tőle érkezik, a Live It All, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Gordó jön.
1: Az a Gordó, aki egyébként augusztus 8-án, majd itt Budapesten is, a Budai Várban, innen tőlünk nem messze, hallható lesz. Őt a magyar közönség utoljára akkor hallhatta egyébként, amikor még Carnage-ként a World is Mine hozta el. Hát ugye akkor még egy teljesen más típusú zenét játszott, na de a lényeg, hogy folytatódik a World is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en, Gordóval és a Loco Locóval.

0: Anima és egy fantasztikus friss megjelenés, ez volt a Beautiful, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nem tudom, egyedül vagyok-e veled, de engem ez a zene meg úgy alapvetően az egész dallamvezetése nagyon emlékeztet egy híres 80-as évekbeli Cyndi Lauper klasszikusra, a Time After Time-ra. Itt mellettem most Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és nézzük, hogy mi érkezik most Jauri.
1: Na és aki szokott minket hallgatni kedd esténként, az nagyjából tudhatja, hogy az órák vége fele mindig egy kicsit elkezdünk gyorsulni, és aki jól hallgatózik, az hallhatja, hogy mögöttem az alapok, a zenék azok már egy picit gyorsulnak, úgyhogy Anima Beautifulja után pedig jön Marlon Hofstadt és a Breed itt a Rádió 1-en. Megyünk is tovább.

0: A lemezjátszók mögött az elmúlt két órában itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen lesz neked még ez a hét?
1: Ez a hét, ez nekem egy kicsit csonka lesz, úgyhogy sokat fogok stúdiózni, meg a stúdiómat építeni, de ettől függetlenül találkozhatunk szombaton Kecskeméten, úgyhogy aki meg akar hallgatni élőben, annak Budapestről nem sokat, Kecskemétről meg igazán keveset kell utaznia. Úgyhogy remélem, hogy találkozunk valahol, de ha máskor nem, akkor egy hét múlva ugyanitt az éterben. Addig is jók legyetek, sziasztok!
0: És ne kapcsoljatok sehová, rögtön jön Christopher!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is Mine Radio Show is coming back!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timit

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: Pistofera lemezjátszóknál mi a most?
1: Megyünk tovább egy nagy kedvencel szintén itt a Rádió 1-en, méghozzá Alex Kenji-nek a Bambuliójával. Szerintem nem kell bemutatni senkinek, ha már nyár és Tech House, akkor nekem egyébként egy ilyen kötelező darab. Úgyhogy megyünk tovább ezzel, Rádió 1 World is my radio show.

0: Itt mellettem Christopher a lemezjátszók mögött, üdv a most érkezőknek. Hello Christopher.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Na nézzük, mi lesz itt a következő dal.
1: A következő a Bajánának az utó hatására jött létre méghozzá Metszaszarival. Ez nem más, mint a Tukumi is most egyelőre még tesztüzemben van, nem biztos, hogy ez egy végleges verzió lesz, úgyhogy ezzel jövök most itt a folytatásban, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy milyen szerintetek így a Bajána után ez a dal. Úgyhogy írjátok meg nekünk, ahogy csak tudjátok. Még egyszer Metszaszari Christopher.

0: úgyhogy várok mindenkit mind a két helyen nagyon sok szeretettel. Addig is jó pihenés és mindenkinek, szevasztok!
1: Hajrá, Christopher, sok sikert kívánunk neked Ibizán! Mára köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, hol

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

Rádió ez csak igazi mai sláger, mert jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert ő az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén is. A mikrofonnál Kis Márti, a folytatásban pedig Superstar DJ-k, egy igazi menő kollaboráció, Switch Disco Rehab és Sam Felt és a Sleep Tonight, úgyhogy egy picit a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál pillanatait is felidézhetjük, hiszen a holland Sam Felttel és a brit mashup DJ párossal a Switch Disco-val is együtt bulisztunk. Ez a Sleep Tonight.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegyés, ilyen már-már pop klasszikusnak számító dalok is, mint a Rain on Me, Lady Gaga-tól és Ariana Grande-től. Hát az esőre sajnos még mindig várni kell, a hőség riadóra viszont már nem sokat. Szerdán nagyrészt derült időre van kilátás, csapadék nélkül, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz, csak hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak. Hát megérkezik most már 34 fok is napközben, és ez így fokozatosan emelkedni fog napokon át. Erre rendezkedjünk be. Ez a Rain on Me, az éjszakai

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

rádió egy csak igazi mai sláger, megy tombol a nyár, úgyhogy kedvenc német előadónk, Z-generációs énekesnőnk Loi úgy döntött, hogy egy igazi nyári slágerrel rukkol elő, és egy kollaborációval a DJ producer David Puentes-zel együttműködésben készült ez az új kislemez, a Golden Summer, ami a nyár felejthetetlen, igazából megmagyarázhatatlan érzéseiről szól, amiből egy abszolút rádióbarát igazi mai sláger született. Loi, itt a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jön mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak